Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A hírszerkesztő Illés Anna, a mikrofonnál Szlotta Judit. A 17. alaptörvény módosításról dönt az országgyűlés ma, kétnapos rendkívüli ülésének első napján. A sürgős eljárásban tárgyalt előterjesztés egyebek mellett tartalmazza az országgyűlési képviselők 12 éves időkorlátját, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnését, az alkotmánybírók esetében 70 éves életkori határ bevezetését, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. Az ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Nem emberek üldözése, hanem egy rendszer lebontása az alaptörvénymódosítás célja, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, az alaptörvénymódosítás elengedhetetlen a demokratikus rend helyreállításához. A Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakció vezetője szerint a tiszások azért módosítják az alaptörvényt, hogy a korábbi Fidesz-KDNP-s képviselőket eltávolítsák a parlamentből. Rétvári Bence azt mondta, a választók arra hatalmazták fel a Tisza kormányt, hogy vezessék az országot, amint azt a 2022-26-os ciklusban tette az Orbán kormány. Újabb légicsapás sorozatot indított iráni célpontok ellen az amerikai haderő. A középső parancsnokság közlése szerint a cél, hogy Irán ne tudja akadályozni a kereskedelmi hajózást és veszélyeztetni a szabad áthaladást a Hormuzi szorosban. Közben az iráni iszlám forradalmi gárda egységei vasárnap Katar, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Kuwait és Omán területe ellen indítottak több rakétát és drónt. Emellett a távolabb fekvő Jordániában is becsapódott 3 iráni rakéta. Párizsban egyeztet ma a tetrekészek koalíciója. A francia elnök az ország nemzeti ünnepének előestéjén legalább 25 állam és kormányfőt lát vendégül, közöttük Volodymyr Zelenszky ukrán vezetőt, valamint az uniós intézmények és a NATO irányítóit. Emmanuel Macron korábban azt mondta, hogy az európai országok továbbra is készek erős biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának. Kigyulladt a Párizshoz közeli Fontainebleau erdő, csaknem 400 tűzoltó dolgozik a helyszínen, ahol repülőgépeket és helikoptereket is bevetettek. Mindkét irányban lezárták az A6-os autópálya egy szakaszát, amely Párizst köti össze Franciaország déli részével. A tűz a délkelet felé közlekedő TGV Superexpress vonatok forgalmában is jelentős fennakadásokat okozott. A hatóságok 15 lakóházat kiürítettek. Közben Franciaországot ismét hőhullám sújtja, a fővárosban 37 fokot mértek. Magyar túrázó vesztette életét Szlovéniában. Az 56 éves férfi holttestét az Alpokban találták meg. A férfi csütörtökön indult el, hogy megmássza a hegyvonulat legmagasabb 2558 méteres csúcsát. Eltűnéséről szombaton értesítették a szlovén rendőrséget. Hegyi mentők és helikopteres mentőegység indult a kutatására. A hatóságok szerint baleset okozhatta a halálát. Gomoly felhős napos idő várható. Délután 27-32, este 20-28 fok valószínű. 6 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Hárs Róza,
1: a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod
0: felhívásának egyik győztese.
1: Confused című dala
0: most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: A jazz történet még a valaha volt legfiatalabb jazz világsztárját is számon tartja. Joey Alexander, indonéz zongorista, nem kevesebb, mint 11 évesen robbant be a jazz világába. 2015-ben 3 Grammy jelölést kapott, ami példátlan ekkora korban, nem véletlen, hogy többek között Herbie Hancock és Wynton Marsalis is felfigyelt tehetségére. Első albuma, a My Favorite Things, azonnal a Billboard Jazz lista élére került. Játéka hihetetlen érettségű, sokan újkori csodagyereknek nevezik. Koncertjein gyakran improvizál, bebopot és klasszikus darabokat vegyít. 2016-ban már a Grammy gálán is fellépett.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz.

0: Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

is for the way you look at me. O is for the only one I see.

0: Jazznapló.
1: A jazz világában a hosszú élet nem ritka, de Lionel Ferbus különleges rekordot tart. A New Orleans-i trombitás még 103 évesen is koncertezett. Ferbus 1911-ben született, és több mint 80 éven át zenélt aktívan. A helyi amerikai klubokban szinte minden hétvégén fellépett, még a 90-es éveiben is. Utolsó koncertjét 2014-ben, 103 éves korában adta. Ferbus igazi élő történelem volt, aki a korai jazz korszakától a modern éráig valamennyi érában játszott. Zenéje azonban mindig hű maradt a klasszikus New Orleans-i stílushoz. A jazz közönség világszerte tisztelte kitartásáért és elhivatottságáért. Az ő pályája példázza, hogy a jazz bizony életforma, és nem csupán egy műfaj a sok közül.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A hazai jazz élet két virtuóz gitárművésze ad közös koncertet Budapesten. Augusztus 6-án a Főváros Központi Jazz Klubjában lép fel Gyémánt Bálint és Mike Gotthard, akik generációjuk meghatározó alakjai. 10 országból több mint 120 zenész 4 napon keresztül a jazz bűvöletében. Augusztus 6-a és 9-e között Kecskemét valóságos zenei ünnepet rendez, mely fesztivál keretein belül a hazai és nemzetközi jazz élet legkiválóbb képviselői állnak színpadra. Fellép a teljesség igénye nélkül Bolba Éva, a Bohém Ragtime Jazz Band, Gyárfás István és Szalóki Béla, de ott lesz Svédországból a The Carling Sisters és Klotiliana énekesnő az Egyesült Államokból is. Egyedülálló, dobos nélküli jazz trió, mely az improvizáció mellett a spiritualitást is zászlajára tűzte. A Tóth Viktor Arura trió augusztus 1-én lép fel a Főváros Modern Jazz Klubjában, ahol a zenekar vezető mellett Lukács Miklós cimbalom és Orbán György nagybőgő művésznek is főszerep jut. A formáció nagy sikerű debütáló lemeze a Szemet kincse után 2020-ban jelentkezett Have No Fear címet viselő második albumával, mely azóta is töretlen népszerűségnek örvend.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Köszöntöm hallgatóinkat! A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Szlotta Judit. Több hetes mélypontra esett vissza a hormuzi szoros hajó forgalma, miután az újabb amerikai és iráni csapások miatt ismét növekedett a feszültség a térségben. Hajózási adatok szerint tegnap mindössze 6 hajó haladt át a stratégiai jelentőségű vízi útvonalon. Miközben Donald Trump, amerikai elnök szerint a szoros nyitva áll a kereskedelmi hajózás előtt, Irán továbbra is azt állítja, hogy lezárta az átkelőt. Párizsban tárgyal ma a tetrekészek koalíciója Ukrajna támogatásáról és a biztonsági garanciákról. Emmanuel Macron francia elnök az ország nemzeti ünnepének előestéjén legalább 25 állami és kormányfőt lát vendégül, köztük Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt, valamint az Európai Unió és a NATO vezetőit. A francia államfő korábban hangsúlyozta, az európai országok továbbra is készek erős biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának. A 17. alaptörvény módosításról dönt ma az országgyűlés. Az előterjesztés egyebek mellett 12 évben korlátozná az országgyűlési képviselők megbízatását, megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök mandátumát, 70 éves korhatárt vezetne be az alkotmánybíróknál, valamint létrehozná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A parlament kétnapos rendkívüli ülése délután 1 órakor Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. Hamisított ruhákat, parfümöt és kiegészítőket találtak a pénzügyőrök egy Németországba tartó buszban az M1-es autópályán Győr-Moson-Sopron megyében. A sofőr állítása szerint Romániában vette át a csomagokat, amelyek az előzetes számítás alapján összesen 84 millió forintot érnek. A NAV iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indított eljárást. kigyulladta a Párizs közelében fekvő Fontainebleau erdő, csak nem 400 tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén. A munkálatokban tűzoltó repülőgépek és helikopterek is részt vesznek. A tűz miatt lezárták az A6-os autópálya egy szakaszát, fennakadások vannak a dél-kelet felé közlekedő TGV vonatok forgalmában, és 15 lakóházat kiürítettek. Franciaországot ismét hőhullám sújtja. Párizsban a hétvégén 37 Celsius fokot mértek. A szokásosnál több mint 10 000-rel többen halhattak meg Európában a június végi hőhullám miatt, derül ki az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ, valamint az Egészségügyi Világszervezet adataiból. A legtöbb áldozat, több mint 9 000-en, 65 év felettiek voltak. A kutatók szerint a rendkívüli halálozás legvalószínűbb oka a szélsőséges hőség, amely Franciaországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában és több más országban is rekordokat döntött. Meghalt Sam Neill új-zélandi színész, akit a legtöbben a Jurassic Park filmekből ismertek. Hosszú pályafutása alatt több mint 150 filmben és sorozatban játszott. A többi között a Zongora leckében, a 200 éves emberben, a Peaky Blindersben és a Tudorokban. A színész korábban rákbetegséggel küzdött, meggyógyult, családja szerint nem ez okozta halálát. Sam Neill 78 éves volt. Visszatér a kánikula. Gomoly felhős, napos idő várható. Délután 27-32, este 20-28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Rachel Ferrellnek szinte irigylem az őszinte őrültségét, hogy bármikor, amikor ő énekel, akkor azt érzem, meg zongorázik sokszor, akkor azt érzem, hogy bármi lehetséges, az ellentéte is, és el is hiszem.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

everything's gone.

a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Német Bendegúz, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. All Over the Place című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a Szakcsi Plus mai adásának vendége, Kosztolánszky Dominik, szaxofonművész, producer, én Esztergályos Máté vagyok. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és köszöntelek a Szakcsi Rádió stúdiójában.
3: Köszönöm a meghívást.
2: Szeretnék egy picit visszakanyarodni a te zenei pályád első lépcsőfokaira, és fel tudod idézni az első olyan emléket, ami nem is feltétlenül a jazzhez, de egyáltalán zenéhez kapcsolódik.
3: Hát, ami így általánosan a zenéhez kapcsolódik, az amikor megtaláltam a YouTube-ot nagyon fiatalon, és megtaláltam, hogy tudok rajta zenéket hallgatni, amiket mondjuk a tévében láttam, és tetszettek, de aztán maga a zenélés az mondjuk az iskola, általános iskolának mondjuk azt hiszem a harmadik osztályába kezdődött, amikor elkezdtem gitár tanulni, délutánonként nagyobb csoportban a barátaimmal jártunk gitárórákra.
2: Azért volt akkoriban a gitár, mert valami olyan ilyen rockosabb vagy pánkosabb zenei hatásért, vagy más irányból jött ez az ihlet?
3: Nem, szerintem annyi, hogy elkezdték a barátaim, és akkor én is akartam.
2: De formálódott valamilyen iskolai zenekar egyébként?
3: Volt egy próbálkozás, vagy egy-két próbálkozás, de hát nem volt elég hangszer ahhoz, hogy
2: csak gitár.
3: Igen, így nagyjából csak gitár. Konkrétan, nagyjából csak ez volt.
2: És akkor milyen együttesek, vagy milyen zenei behatások értek?
3: Amikor fiatalok, általános iskolás koromban nagyon szerettem mondjuk így azokat a zenéket, amik apukám hallgatott a reggel a kocsiban, amikor vitt, például Queen Beat nagyon sokat hallgattunk, azt nagyon szerettem, Belgát, azt is hallgattunk, tehát így vicces módon ezek voltak az elsők, amik talán így megfogtak, de aztán amikor rátaláltam, hogy tudok én hallgatni, akkor így meg inkább amiket így a tévés ilyen műsorokból láttam, így nem tudom, Neo-t nagyon szerettem például, meg ilyeneket, akik akkoriban...
2: Már az R&B.
3: Igen. Szóval egyébként valószínűleg inkább ilyen poppos R&B is, illetve nagyon hatalmas nagy Michael Jackson fan voltam. Tehát azt talán az volt az a zene, amit a legtöbbet hallgattam így kiskoromban.
2: De akkor mennyi idős voltál, amikor meghalt Michael Jackson? Én pontosan emlékszem arra napra, meg ahogy ezt a tévében láttam, bejelentették, meg talán a szüleimnél a, nem is tudom, a CNN, vagy valamit kapcsoltunk be, ami fogható volt, külföldi adó, csak hát ugye akkor te még nagyon fiatal voltál.
3: Igen, de én is emlékszem, amikor meghalt, szerintem 10 pár éves voltam, és Horvátországban nyaraltunk éppen. És talán még akkor még többet kezdtem el hallgatni, mikor meghalt.
2: És ekkoriban akkor egy ilyen picit hip-hopos R&B-s, ilyen szólos, vagy akár bluesos irány keveredett, ami elindított abba az irányba, hogy elkezd zenélni, és talán ebbe úszhatott be a szaxofon?
3: Hát igazából szerintem most így visszagondolva már akkor éreztem azt, hogy amit nekem ott akkor így a zene nyújtott, meg amilyen boldogát tett, csak a zene hallgatás az így kicsit több volt, meg hogy így úgy éreztem, hogy kicsit talán nagyobb hatása van rá, mint más osztálytársaim, vagy más emberekre, és így...
2: De ezt hogy lehet tetten érni? Nyilván nem beszéltetek meg, hogy kire milyen hatással van a zene, de mit tapasztaltál?
3: Mondjuk olyan, nem tudom, hogy hogy elmentünk osztálykirándulásra, és akkor mondjuk a nem lehetett telefon, semmit nem lehetett vinni, tehát hogy akkor olyankor, mint olyan egy hétig zene nélkül voltam, és ilyen harmadik nap után már emlékeztem, hogy mindig, hogy azt vártam a legjobban, hogy hazaérek, és akkor már tudta, és tudtam, hogy mik voltak éppen a kedvenc számom akkor, és akkor már vártam nagyon azt a 2-3 számot hallgathassam, mikor hazaértem. Úgyhogy talán emiatt az, hogy utána hogyan vált még inkább fontos. Szerintem talán az is, hogy így sportokban nem voltam jó, és viszont ebben nagyon sok sikerélmény ért. Úgyhogy talán ezért még jobban ráfeküdtem így a zenélésre már akkor.
2: Na és akkor hogyan jött a szaxofon?
3: Szaxofon az, hogy pontosan mi miatt kezdtem el, én őszintén arra nem emlékszem, hogy tippelgetni szoktam, mikor ezt kérdezik. Arra emlékszem, hogy először furujára, délutáni furujázásra jártam, ugye a Waldorfiskolába jártam, ott kötelez a furuja, de volt délután is. Ott egyébként szinte csak lányok voltak, lehet emiatt is akartam arra járni, de hogy ezt tényleg nem emlékszem, és de abból viszont már így jött, már mondta a tanárom is, hogy érdemes lenne akkor a következő lépcsőfok ami ott egy rendesebb fúvó, nem, bocsánat, nem rendesebb, de hogy egy másik fúvós hangszer, és akkor a szaxofon az így jött, hogy akkor elkezdtem utána szaxofonozni is, és akkor az valahogy szép lassan. Volt egy időszak, hogy a gitár, szaxofon az így egyszerre folyt, mind a kettőt tanultam, mind a kettőt annyira szerettem, mert egy ponton el kell dönteni, hogy melyiket választom.

0: Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban.
1: Az segít a mondjuk jelenleg a zeneszerzésben, vagy a produceri munkákban, hogy mondjuk volt közöd a gitározáson?
2: Abszolút, na, rengeteget. Főleg a produceri munkában, abban nagyon sokat használok gitárt, meg egyszerűen csak egy jó egy olyan hangszert, olyan hangszeren valamennyire tudni játszani, amit csak így otthon vagyok, felkapom, kicsit gitározgatok, aztán lálkom. A szaxofon az olyan, és ez mindig kicsit mondjam, idegesített, hogy a szaxofon az arra nem tud csak leülni 5 percig játszani, mert előveszed, benedvesíted a nádat, összetetted már 5 perc az, hogy összerakod, aztán még 5 perc, hogy kitakarítod meg mindent. Tehát ez én mindig irigyeltem a dobosokat, zongoristákat, gitárosokat, hogyha mondjuk van ott hangszők, akkor csak leülnek és játszhatnak 5 perc. Ezért örülök, hogy a gitár az nekem ilyen tud lenni.
1: És a szaxofonban ki volt az első, aki a legnagyobb hatással volt rád?
2: A legelső szerintem Dress Mihály volt, még az első tanár, vagy nem, bocsánat, a második tanárom, aki még a Waldorfba tanított, Kovács Gergő, kértem őt, hogy mutasson, mert akkor még mint a hetedikes voltam, nem tudtam, hogy kik vannak, kiket lehet hallgatni, és akkor pendrive-ra átrakott nekem egy ilyen válogatást, így régiektől egészen a máig élő, vagy ma is élő szaxofonosokig, és Dress Mihály is volt közöttük. És akkor arra között egyébként rengeteg Sydney Bessei még volt, aki nagyon tetszett akkor, de emlékszem, hogy Dress Mihálytól nagyon megfogott abban a válogatásban, és utána hát mivel ő is még aktív, és itthon is, és magyar is, úgyhogy ezáltal elkezdtem járni a koncertjeire, és akkor.
1: Ebben találtál partnereket, akiket szintén vonzott ez a típusú zene, vagy akkor ez egy új utat nyitott meg?
2: Ez egy új utat nyitott meg. Suliban nem annyira találtam partnereket, de azáltal, hogy ez engem elkezdett komolyabban érdekelni, elmentem hát a Lavantin Jazz táborba, és akkor ott nagyon sok mindenkit megismertem. Aztán pedig a Kovács Gergő után 8. Ávéd János kezdett el tanítani, és az pedig az etüdben, az már sajnos nem létezik, de akkor ő ott tanított, és akkor ott meg szintén nagyon sok mindenkit megismertem. Olyanokat is, akikkel még ma is játszom.
1: De ha ilyen nagy hatással volt rád ez az amerikai zene, vagy ez az ilyen hip-hopos, vagy ez az irányzat, hogy mondhatom, hogy ez az afroamerikai zene, akkor nyilván egy idő után, vagy akár egyből elkezdtél keresgélni a nagy klasszikus szaxofonosok
2: Abszolút,
1: után is.
2: Persze,
1: el lehet is olvasni, hogy John Coltrane is nagy hatása volt,
2: igen.
1: Csak mindig nagyon alapvető, hogy az ember azt mondja kapásból, hogy John Coltrane,
2: igen.
1: Ezért nem akartam feltétlenül így rákérdezni, csak kíváncsi vagyok rá, hogy a tengeren túlról honnan merítettél.
2: Igen, abszolút, tehát hogy igazából abban a válogatásban, amit a Kovács Gergő küldött nekem, abba benne voltak, főleg ilyen nagy amerikaiak voltak, és akkor őket is nagyon sokat hallgattam, és igen, már szerintem az elején John Coltrane volt az, aki nagyon megfogott, és hát utána, amikor ember elkezdi fanatikusabban fogyasztani a jazzt, akkor meg ugye hát végtelen hogy mennyi zenész van, mennyi mindenkit lehet megtalálni, és akkor megfigyelni, vagy megtanulmányozni a munkáját, meg beleszeretni a munkásságába.

0: Ez itt továbbra is a Szakcsi Plusz és Kosztolánszky Dominikkal beszélgetünk. Az előbb említette Dávid Jánost, ő mennyire volt nyitott arra, hogy neked akár új utakat keressetek, vagy hogy kicsit így szabadon engedjen így a jazzen belül, mert szerintem rá amúgy jellemző ez a szabad gondolkozás.
1: Igen, ez igaz. Szerintem akkor én még azért az elején voltam, tehát hogy azért ilyenkor le kell fektetni az alapokat, és akkor olyan dolgokat néztünk, amit ő hozott, de amúgy én is hozhattam, de én igazából annyira érdekelt már akkor a jazz, meg annyira szerettem, hogy így én is így viszonylag azt mondanám, hogy ilyen mainstream dolgokat hoztam, olyan standardeket akartam játszani. Aztán, amikor már elkezdett kicsit más is érdekelni ez, amit hip-hoposabb, groove-osabb van, akkor így beszéltünk róla, meg mutogattam dolgokat, meg ő is mutatott nekem dolgokat. Úgyhogy valójában bármit nézhettünk, tehát hogyha én hoztam valamit, vagy bármi kérdésem volt, akkor abba biztos, hogy belementünk abba a beszélgetésbe, meg kifejtettük a dolgokat.
0: És kik voltak az ilyen hip-hop és jazz fúziós nagy kedvenceid?
1: Hát először Robert Glasper, szerintem legtöbb embernek ez így van. Szerintem igazából még akkor, jól emlékszem azt is, hogy Jani mutatta nekem egyébként, és amikor mondtam, hogy már így érdekel a hip-hop, nem tudom, és utána igazából, hát mivel az egy azért elég nagy széna, ez a Glasper-es széna, ott még több mindenki, aki ott van, akár így producerek is, Flying Lotus, meg ilyen emberek elkezdtek érdekelni, de aztán meg a angol, tehát a UK jazzben belül is ugye azért ez eléggé erős lett ez a hip-hop, vagyis nem is inkább hip-hop, de hogy azt mondanám, hogy ez a groove-osabb zene, tehát ott például Szobetó Kincs, aki nagy kedvencem még mindig igazából, tehát rá még mindig nagyon sokat visszatérek. Meg hát ott aztán meg már még több dolog keveredik, számomra ezért volt izgalmas a UK jazz, mert hogy ott már ugye az afrobeat valamennyire, meg az a, tehát az a nagy ömlesztő téhely, amit ott a UK belül van így a instrumentális zenében, hogy a dub, a reggae, a elektronikus zenéknek, a jungle, mindenféle, és ez valahogy, mindegyik valahogy találkozik, az hihetetlenül izgalmas számomra.
0: Hogyan értél el akkor egy picit felgyorsítjuk, az Egyesült Királyságig. Szóval most ott tartottunk egyre még Ávéd János, és azt, hogy még az alapokat meg kellett szilárdítani. Haladjunk tovább. Nem a legnagyobb tisztelettel Ávéd János felé, de elhagyva jött a történetben. Szóval ezek után például már megfogalmazódott benned egy saját formáció megalapítása, vagy ekkoriban már járt ilyen az eszed?
1: Hát, tehát hogy a gimnázium alatt volt egy saját formáció. Azt szerintem eléggé organikusan alakult ki. Az első verziói az gyakorlatilag az etüdös zenekari gyakorlatnak a zenekara volt, és akkor jöttek lehetőségek, hogy mehessünk játszani, többek között az Opusba, azt hiszem a Budapest Jazz Clubba is már akkor, és akkor így kialakult ez a dolog, aztán az a zenekar kicsit megváltozott az utolsó pár évében a giminek, és akkor azt csináltam, meg még talán egyetem is alatt, mikor visszaálltam nyáron, akkor pár koncertet szerveztem annak a zenekarnak.

0: Ezután mi volt a legnagyobb, vagy a soron következő, hát ha lehet így mondani, mérföldkő a te zenei pályádban?
1: Hát igazából tehát a Londonba kiutás volt, az...
0: Na ennek mi a története?
1: Hát ez is oda vezet vissza, hogy amiről előbb beszéltem, hogy mennyire megfogott az angol.
0: Ja, előbb fogott meg már itthon az a...
1: Igen,
0: ez a, ja,
1: igen, tehát emiatt, én emiatt kezdtem el érdeklődni az iránt, hogy én Angliába tanuljak, és aztán kimentem a barátaimmal még gimnázium alatt, azt hiszem tavasszal, tehát hogy valamelyik szünetbe kimentünk csak úgy megnézni Londont, én még soha nem voltam azelőtt, és akkor meg így hirtelen az egész, amit mind amit így hallgattam, meg ami képen volt, így összeállt egy valódi személyes élménnyel, és így annak a találkozása az így ott, tehát hogy emlékszem, hogy ott vagyok Londonban, és így megszületett bennem, hogy én bármi van, én ide akarok menni, és ott szeretnék tanulni. És ott akkor aktívan el is kezdtem nézni, hogy milyen helyek vannak, milyen iskolák, milyen tanárok, és ebbe is például Jani sokat segített, és akkor megtaláltam azt az iskolát, jelentkeztem többe is, de megtaláltam ezt, és ide is akartam menni a legjobban, ez a Trinity Leben nevű akadémia, vagy ott ugye konzervatórnak, ott az egyetem a konzi, és szerencsére felvettek, úgyhogy egyből érettség után is tudtam kezdeni ott a tanulmányaimat.
0: És ez mennyi újdonságot adott neked, vagy milyen új ajtókat nyitott ki ahhoz képest, amilyen elképzelésed volt mondjuk addig a jazzről, vagy egyáltalán a zenélésről?
1: Talán, nehéz összefoglalni, de talán azt tudom mondani, hogy arra a legjobb az egyetem, hogy a zenei egyetem, de szerintem lehet, hogy más, vagy valószínűleg vannak más árak is, amivel ez így van, de hogy oda kerülsz, tehát egészen addig én gimnáziumba jártam, meg nem tudom, meg mindenfélét kellett csinálni, és akkor mellette én magam döntésem szerint megpróbáltam annyi időt foglalkozni a zenével, amivel tudtam, de aztán oda kerülsz egy helyre, ahol mindenki ezt csinálja, mindenki valószínűleg akkora fanatikus, mint te vagy, és reggeltől estig erről szól az életed, és ez számomra hihetetlen jó élmény volt, tehát én ezt nagyon szerettem, és be is szűkített egy rövid időre, tehát én amikor oda kerültem az egyetemre, akkor csak jazz, meg csak a zenélés, és úgy csak jazz, hogy már ott a producerkedés, meg minden ilyen hip-hop, de ezt nem is csináltam egyáltalán, nem foglalkoztam, mert azt hittem, hogy az már nem is fog érdekelni. Szerencsére ez nem így lett, mert újra egy-két év után újra elkezdett hiányozni, és akkor ugyanannyit foglalkoztam vele, de hogy szerintem ez a legfontosabb, hogy ott vagy, bemész reggel az iskolába, barátaiddal beszélgettek, új zenéket mutatnak, te új zenéket mutatsz, jameltek csak órákon keresztül, hogyha van szabad terem, és hát persze azok a mesterek, akiktől tanulhatsz ilyenkor, az is ugye hatalmas plusz, vagy mondjuk akár ilyen nagyobb jazz-sztárok, akik jönnek és workshopot adnak. Úgyhogy igen, talán ez, hogy így halmozottan kapod azt, amit odáig csak mondjuk csak a rajtad múlott, hogy mennyit tudsz felfoglalkozni.
0: Ez hány év volt kint Londonban?
1: Ez 4 év volt igazából. Hát 3 évet voltam Londonban is, bocsánat, 5 év volt, és igen, három év volt a londoni egyetem, és volt egy év Erasmusom, az Párizsban, ez a harmadik évben volt, és akkor még egy évet kimaradtam a Londonban a 4. év után, így jött ki az összesen, de akkor már tanítottam, meg dolgoztam, meg zenélgettem, tudod, az már nem.
0: Párizsra is nagyon jellemző ez a hihetetlen zenei dinamizmus, vagy ez a stílusoknak szintén rengeteg. Hát ugye a jazznek is, meg a hip-hopnak is, meg mindenféle, szóval mondjuk, hogyha az európai szintéről kellene mondani kapásból, hogyha valaki ezeket a fúziókat szeretné keresni, akkor mondjuk én legalábbis nem értek ilyen szinten ehhez, de mondjuk biztos, hogy London és Párizs ott lenne az első háromban, amit említenék. Ezek után, amikor visszatértél Magyarországra, akkor jó érzés volt inkább ezzel a tudással, vagy ezzel az élményhalmaz azzal újra visszacsöppenni az itteni zenei életbe, vagy inkább kihívásként érted meg?
1: Az biztos, hogy jó érzés volt, és az is biztos, hogy hihetetlen, elképesztően nagy változás történt az az 5 év alatt, amiatt én kim voltam. Rengeteg dolog, ami miatt én nem feltétlenül akartam itthon élni, vagy tehát, hogy azok a dolgok, amik hiányoztak itthonról, azok úgy érzem, hogy most így némely dolog csak csírájában, de valamelyik már így kiforottan is így jelen van, így a magyar jazz szénába, vagy egyszerűen az élőzene szempontjából itt Magyarországon. Szóval igazából nem volt ezzel rossz érzésem egyáltalán. Vannak persze, vagy vannak dolgok, amik nincsenek itt, és azok hiányoznak. meg kevesebb a lehetőség, de azáltal, hogy kevesebb a lehetőség, azáltal az ember azért kevésbé érzi magát elveszettnek. Azért Londonban nagyon könnyű úgy érezni magad, hogy borzalmasan el vagy veszve, mert egyszerűen túl sok, tehát hogy beláthatatlan az, hogy mik a lehetőségeid, hogy hova tudnál menni játszani, minden, kikkel, és itt van hátránya, hogy mondjuk ez mit tudom, kisebbek a szénák, kevesebb klubban, de van előnye is, hogy akkor kicsit talán egyszerűbb ezt kivitelezni.

0: A produceri munkásságodról szeretnék még egy kicsit beszélni, azt egyáltalán hogy kell elképzelni, aki mondjuk élőzenét játszik, és hát aki eleve a klasszikus jazz kedvelője, mondjuk talán nehezebben képzelje, hogy hogy fér össze ehhez egy mondjuk ebben a modern értelemben vett produceri munka, tehát az alapoknak, vagy a zenének a számítógép általi elkészítése.
1: Igen, abszolút, igen, számítógép.
0: Hogy lehet ezt összemosni most a szó legjobb értelmében azzal, hogy egyébként szaxofon művész vagy?
1: Már az elején, amikor elkezdtem mondjuk producerkedéssel foglalkozni, vagy hát, tehát hogy elkezdtem a apukám gépén így összerakni dolgokat, már akkor rengeteg dolog volt, amit mondjuk a elméleti, jazz elméleti tudásomból tudtam ott belevinni, és szerintem abból a szempontból eléggé más producerkedés, meg a hangszerem való játszás, hogy azért nem feltétlen kell, főleg az elején zenei vagy elméleti tudáshoz, hogy valaki producerkedjen, főleg, hogyha mondjuk ilyen mintákból dolgozik, és ezeket én is használtam egyébként, ezeket a mintákat, hogy valamilyen létező számnak, igen, szemplőzés, valami létező számnak a egy kis részét megragadtam, azt összevágolostam, és akkor abból csináltam valamit. De hát azért örömmel felhasználtam, meg főleg már most felhasználom azt, hogy egyrésztől tudok, meg megtanultam kompozíciót, tehát tudok zenét írni, és valamilyen szinten a szaxofon, meg mondjuk fúvolán kívül még kicsit tudok gitározni, meg zongorázni, hogy ezeket a dolgokat így mondjuk így fel tudjam játszani. Én ezt így nagyon élvezem egyébként otthon, meg mindig is nagyon élveztem, lehet, hogy ennyire fogott meg, hogy csinálok valamit, és mondjuk megírok valamit, és akkor annak már tudok egy olyan formát adni így egyedül otthon, ami akár már egy kész zene, egy kész szám, amit majd utána egy rapper mondjuk felhasznál. Mert hogy mondjuk amikor zenét írok egy zenekarra, akkor utána még az ugye nagyon sok hosszú idő, még azt úgy meghallhatom, hogy hogyan szól. Tehát talán ezért szerettem menni bele ennyire a producerkedésbe, mert megoldható az, hogy leülök, és kijön belőle valami olyan dolog, ami akár már így albumképes valami.
0: Ez úgy is elképzelhető, hogy van mondjuk adott rapper, vagy MC, akinek te elkészítesz egy számot, tehát megírod az egész zenét, esetleg belefűzöd a saját szaxofon tudásodat, ezt nem tudom, de hogy ez akkor nem csak úgy kell elképzelni, hogy a saját zenekarodnak, vagy saját magad számára írsz alapot, és akkor egyébként mondjuk dominál a szaxofon, hanem akár mások számára, mások is igénybe vetik, úgymond ezt a tudásodat?
1: Inkább ez van. Sőt, tehát nagyon nagy százalékban ez van, hát ez úgy szokott lenni majdnem, mint a zenészeknél, hogy zenéljünk valamikor, sessionöljünk valamikor, így van ez a rappereknél, producereknél, hogy egymásra ráírunk, hogy sessionöljünk valamikor, és akkor beülünk mondjuk ketten-hárman a stúdióba, és akkor vagy ott rakunk össze együtt valami alapot, vagy mint hogy mit tenni, hogy a producer összerakja, az artist meg, hogyha van hozzászólás, akkor hozzászól, és aztán ott megírja a szöveget, és rá rapper, mondjuk ez a legegyszerűbb módja, de valamikor már kész zenét küldök valakinek, hogy erre téged képzeltek el, vagy valamikor kérnek, hogy küldjek 30 alapot, és akkor válogatnak közüle, és általában nálam ez így szokott lenni, illetve megvannak azok, akikkel sokat szoktam együtt dolgozni, mert így megvan a közös hang.
0: Jelenleg milyen formációkban közreműködsz, akár mint producer, akár mint szaxofonművész?
1: Mint szaxofonos igazából az állandók az a Mordály zenekar, ugye népdalokat feldolgozó, hát azt többi, ezután soha nem tudom, mit mondjak, mondjuk rock, alternatív rock, pszichedelik, nem tudom, ez nem is értek, meg mondjuk nem is az én feladatom bekategorizálni, de ezek emellett, igazából a többi az olyan, hogy ilyen alkalmi, de mondjuk sokat játszom, vagy például a Jazz Boys-zal már egy ideje nagyon sokat játszom, vagy időben nagyon sokat játszottam, most kevesebbet. Ezek mellett a Betonhofi zenekarában, hogyha van egy élő zenekar, akkor szoktam játszani, de ugye vele is ott született az kapcsolat, hogy producerkedtem, vagy hogy egyik alapomra ő rappelt, és emellett hát még szoktam szaxofonozni a Vévi kollektívánkban a koncerteken, de ott leginkább úgy vagyok jelen, mint egy producer, azt úgy közösen csináltuk ezt a kollektívát, ugye ez egy, röviden el kell mondani, akkor rappelekből, producerekből és ilyen kreatívakból álló társaság, és akkor zenét csinálunk, koncerteket csinálunk, és meg minden, ami ebbe belefér. Baló projektbe szoktam játszani még, ami sűrűn, meg úgy ott így azért ott van egy ilyen társaság, akik akikkel különböző módon sokat játszunk együtt így alkalmi felállásban. Intergíz nevű trió, Horváth Áron, Mohácsi Lőrinc és Fekete Zoltán, ők hárman egy trió, és akkor velük mondjuk szoktam. De most félek, hogy biztos, hogy kiadtam dolgokat, amikor még sűrűn szoktam játszani, csak
0: nem baj az, nem baj az, ez már kellő képet kaptunk azért erről, de a egykori, mondhatom így, hogy példaképpel Dress Mihállyal kialakult valamilyen kapcsolatod az évek során?
1: Igen, szerencsére most már igen. Pont így az Intergizen keresztül is talán már találkoztam vele, de most például, mint én, volt egy ilyen lakáskoncert, ahol beszálltam is, és akkor együtt játszottunk, sőt az ő számait játszottunk, amit ugye nekem már hatalmas nagy kedvenceim kiskorom óta, úgyhogy az iszonyatosan nagy élmény volt, úgyhogy igen, szerencsére most már van egy ilyen személyes kapcsolat is.

0: Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban.
1: Ugye létezett már a neveddel formáció, és nem hiányzik, hogy újra megalkoss egy ilyen csapatot?
2: Az, hogy a nevemmel, az nem feltétlenül...
1: Persze nem ez a hangsúly.
2: Értem. De sőt, igazából vannak is ilyen kezdeményezések, még ez igazából semmi fix, úgyhogy nem olyan tudok róla semmi fixet mondani, de igen, az, hogy a saját zenémet játszam, azt mi hamarabb el szeretném kezdeni. Szerencsére sok ember van, akivel nagyon-nagyon szeretek zenélni, úgyhogy például Klaus Ádám, dobos, ugye vele most például beszélgetünk, hogy majd esetleg valamit, vagy amúgy is szoktunk együtt játszani, szóval abból esetleg született, de még rengeteg ötlet vagy lehetőség van.
1: Mondtad, vagy hát eddigiekből is kiderült, hogy azért rajta tartottad, és rajta is tartod a szemedet a nagy hip-hop előadókon, akár Egyesült Államokból, akár Egyesült Királyságból, Magyarországon egyaránt, és ugyanígy a jazz előadókon is szóba is került Coltrane és egyebek. Ennek kapcsán vagyok arra kíváncsi, hogy mind produceri, mind szaxofonos szemszögből, te hogyan látod, hogy most milyen irányba formálódik ez a zenei élet? Mondtad, hogy hazajöttél Magyarországra, és láttad, hogy nagyon sok minden az élőzenélésben már kiforrott, vagy esetleg megváltozott. De most fókuszáljunk akkor Magyarországra. Ezt te hogyan látod, hogy milyen irányba tart most?
2: Szerintem már alapvetően az, hogy a fiatalabb generációk, vagy azok a generációk, akik mondjuk az utóbbi pár éve kezdtek el koncertekre, klubokkal

0: helyekre járni. Az én tapasztalatom alapján, lehet ez nem így van, de én azt vettem észre, hogy sokkal inkább érdeklődnek az élő zene iránt. Nem feltétlenül a jazz iránt, de az élő zene iránt, és az akár az improvizatív zene iránt, amit ugye általában mondjuk jazz zenészek szoktak játszani, szóval ezáltal mondhatjuk, hogy a jazz iránt is, és mondjuk ez egy olyan dolog volt, ami nekem nagyon hiányzott. Akkoriban én úgy éreztem, hogy nincs olyan hely, ahol mondjuk meg van tömve a hely, mindenki áll, mindenki akár bulizik, fiatalok vannak, és ott mondjuk ilyen jazz vagy improvizatív zene szól. Mint később megtudtam, meg mi is valamennyit jártunk mondjuk ilyen soul club bulikra az Instantba, ugye Szabék, meg Vanisék, meg mindenki ott, és az jó volt, de azon kívül nem nagyon volt semmi. Most meg azt érzem, hogy azért nagyon sok hely van, ahol ez egyre népszerűbb, és azt is érzem, hogy ezáltal kezd így kicsit összemosódni mondjuk így a pop szcéna, meg a hip-hop, rap szcéna, így abban a szempontból a jazz szcénával, hogy mondjuk a zenészek rengeteg, mondjuk nagyobb előadónak a zenekarában jazz zenészek játszanak, és ez már egy olyan dolog szerintem, ami mondjuk így kicsit kinyitja az emberek fülét, és akkor akár elkezdenek így érdeklődni ilyen. Most ez kicsit rossz szó, hogy szofisztikáltabb, de hogy most más nem tudok mondani, hogy szofisztikáltabb zene iránt. Meg hát az is probléma volt szerintem, hogy csomó ember egyébként élvezi a jazzt, élvezi az élő zenét, de hogy nem tudta, hogy hova kell menni. Tehát, hogy nem menne a Opusba, nem is tud róla, aztán, hogy BEC-be, és nem azért, mert nem szereti, csak hogy megvannak a helyei, hogy hova jár. Tehát azáltal, hogy a népszerű helyek, belvárosi helyek már elkezdtek ilyen programokat csinálni, ezáltal szerintem csomó mindenki rájött, hogy amúgy ezt én nagyon élvezem, hogy itt most élő zene szól.
1: Én azt látom, hogy egyébként a klub élet is egy picit, sőt a klub helyszíneknek a száma is egy picit változik, szerencsére pozitív irányba, csak talán még tanítani kell egy picit egymást. Nem tudom, ezt te belülről
0: abszolút
1: így éled-e meg?
0: Így is élem meg, már szó is volt róla, nem is tudom kivel beszélgettem erről, talán a Tóth Pistivel beszélgettem erről, hogy ugye ő szervezett például a Pontonra egy big band bulit. És akkor az azért volt szerintem egy hihetetlenül jó dolog, mert rengeteg olyan zenész ment el oda játszani, akik egyébként még valószínűleg soha nem játszottak a Pontonon, de jazzzenészek, mert hogy pont inkább, amit előfelsőrültünk, hogy BEC, Opus, tehát BMC, ilyen helyeken játszanak, és hogy itt még soha nem játszottak, és azt szerintem talán, vagy nem tudom, hogy mennyire volt kényelmes, de szerintem nekik is jó élmény lehet, de inkább az a fontosabb, hogy mondjuk azok az emberek, akik járnak, akik mondjuk csak a Pontonra járnak élő koncertet hallgatni, vagy ilyen jazz koncertet hallgatni, akkor ők meghaltak olyanokat is, akik eddig soha. És hogy szerintem egy ilyen kezdeményezések azok, amiket ezt kicsit fel tudnák oldani, és ezt ugyanúgy lehet visszafelé is, hogy mondjuk az ilyen ülősebb koncertekre olyan produkciókat vinni, amik általában mondjuk ilyen klub helyeken, hogy mondjuk ilyen álló, bulizósabb helyeken szoktak lenni. Ez talán egyel nehezebb, mert szerintem aki ahhoz van szokva, hogy ott egy nagy tömeg áll, táncol, kicsit hangos, annak lehet, hogy megrökönyödést kell az, hogy most akkor itt teljes csend van. Talán maximum a tányérok. Ez a másik, az evés dolog, hogy ez nekem, én például ettől szoktam el, ez nekem nagyon fura mostán, amikor visszamegyek az Opuszba, vagyok ott így esznek.
1: Igen, de fel fogja ezt oldani szerintem főleg itt a fiatalság. És akkor még zárásként azt hadd kérdezem meg, mert mondtad, hogy a élőzenének a szerepe, de neked az albumkészítés az háttérbe tolódik ilyen szempontból, vagy háttérbe szorul egy kicsit, mert az élőzenének a varázsa mögé?
0: Egyelőre igen. Ez nem tudatos, hanem inkább így egyszerűen csak igen, élőbe szeretek nagyon játszani, és egyelőre a stúdiózás az több szorongást okoz nekem, mint élvezetet. De közben meg úgy is vagyok vele már, hogy így jó lenne minél több dolgot így itt hagyni ezen a földön, és mondjuk a koncert, akkor is itt hagysz valamit, mert akkor egy élményt hagysz ott a közönségnek, tehát az is maradandó, de kicsit más módon marad a kezés, kevésbé kézzelfogható, és így ilyen, még szerintem nem sok minden van nekem így fent album formájában, vagy mint közreműködő, ami stúdiómunkák meg ilyenek, úgyhogy én szeretnék e felé többet nyitni, vagy mondjuk jó lenne megszeretni jobban ezt, de igazából egyelőre még most kényelmesen vagyok azzal, hogy amit én legjobban élvezek, az a koncertezés.
1: Meg hát még hosszú-hosszú évtizedeid lesznek arra, hogy nyomot hagyjál ilyen formában is a világon. de természetesen az élő zene én szerintem ugyanolyan kellő nyomot hagy, és főleg, hogyha ha ilyen impulzív vagy ennyire hatalmába keríti a közönséget, akkor ugyanúgy emlékeznek rá. Abszolút. Legalábbis én, nekem ez a tapasztalatom. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk.
0: Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm, hogy itt láttam.
1: A Szakcsi Plusz mai adásának vendége Kosztolánszky Dominik, szaxofonművész, producer volt, a szerkesztő műsorvezetőt, Eszter Gályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
4: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
5: az Orbai Lilla Quintet és a Botos József Kvartett koncertje hallható. Majd ezt követően Márkus Tibor 50. születésnapi koncertje hallható.
2: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Szlotta Judit. A Mercedes kecskeméti gyárának bővítése nem csak termelés növekedést jelent, de erősíti a hazai gazdaságot és innovációs képességeket is, hangsúlyozta a miniszterelnök az új üzem átadásán. Magyar Péter szerint a német autógyártó cég 1 milliárd eurós beruházása azt bizonyítja, hogy Magyarország képes hosszú távú, stratégiai jelentőségű ipari fejlesztések befogadására. Az új üzemben a Mercedes C-osztály elektromos változatát fogják gyártani. A 17. alaptörvény módosításról dönt ma az országgyűlés. Az előterjesztés egyebek mellett 12 évben korlátozná az országgyűlési képviselők megbízatását, megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök mandátumát, 70 éves korhatárt vezetne be az alkotmánybíróknál, valamint létrehozná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A parlament kétnapos rendkívüli ülése délután 1 órakor Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Mostantól a Gyesev is havonta közli, mennyire tudták tartani a menetrendet, milyen a pályák állapota, és hol rendeltek el sebességkorlátozást. Korábban csak a MÁV publikálta ezeket az adatokat, de a minisztérium célja az, hogy teljes legyen az utastájékoztatás és az átláthatóság az összes vonalon. Közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Hozzátette, az elmúlt 2 hónapban azon dolgoztak, hogy visszaállítsák azokat a szolgáltatásokat, amelyeket a korábbi miniszter Lázár János leállított vagy letiltott. Dél-ukrajnai városokat támadtak éjjel az oroszok. Odesszában és Zaporizsjában legkevesebb 10 sebesültek meg. A lakóházak, egészségügyi intézmények mellett találat érte az egyik odesszai közlekedési vállalat telephelyét is. Több busz kiégett. Az északi Csernyihiv megyében akadozik az áramellátás. Gyújtogatás okozhatta az erdőtüzet Párizs közelében, a Fontainebleau-i erdőben. A francia belügyminiszter szerint erre utal, hogy a lángok nagyjából 10 helyen lobbantak fel. Eddig az erdő mintegy 5%-a, több mint 800 hektárnyi terület égett le. Elővigyázatosságból több mint 1000 embert kitelepítettek. A lángok megfékezésén csak nem 5000 tűzoltó dolgozik, az oltásban helikoptereket is bevetettek. Franciaországot a hétvégén érte el egy újabb hőhullám. Párizsban 37 fokot mértek. Kiállítás nyílik Szmrecsányi Bolda festőművész porcelánra készített alkotásaiból a Salföldi Kálifecske Kulturális Központban, a Hollóházi Porcelánmanufaktúrával közös projekt keretében a művésznő egyedi, nem reprodukálható képei vázákon, fali tányérokon és fali képeken jelennek meg. 12 éven át tartó utazás után sikeresen megközelítette a japán Hayabusa 2 űrszonda a Torifune kisbolygót. A technológiai bravúr során az égitest mintegy 18 000 km/h sebességgel haladt el az eszköz mellett, amely felvételeket készített és a felszíni hőmérsékletét is meghatározta. Az űrkutatás történetében ez volt az egyik legpontosabb és legmerészebb megközelítés. Gomoly felhős, napos idő várható, 27-33 fok lesz.
7: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló. A magyar mainstream jazz világában az ezredfordulóval folyamatosan bukkantak fel a nívósabbnál nívósabb muzsikát játszó zenész egyéniségek. Generációja talán legtehetségesebb jazzgitárosa Juhász Gábor, akinek jelenléte és súlya egyre meghatározóbbá vált a hazai jazz életben. Többek között olyan prominens zenekarokban tűnt fel, mint a Tintinku, a Balázs Elemér Group, a Dés Septet vagy éppen a Mirror World. Saját formációjával, a Juhász Gábor trióval sokak meglepetésére rockos irányba indult el, később azonban 1978 címet viselő albumán visszatért a líraibb, meditatívabb hangulatokhoz. Elmondása szerint a jazz a mai kor legfontosabb, legkifinomultabb hangszeres zenei kifejező eszköze.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Impro. Old Dead Jazz szerdán 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: az Orbai Lilla Quintet és a Botos József Quartet koncertje hallható. Majd ezt követően Márkus Tibor 50. születésnapi koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: A közösségi lét az a legfontosabb. Na most, hogy ez aztán még nagyobb tömegekhez mondjuk, hogy eljut-e vagy nem jut el, ezt most én tettem fel valójában egy új kérdést, vagy egy új témát, mert az is nagyon fontos szerintem, de nem biztos, hogy mindenkinek például nagy tömegeket kell megérinteni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küld be a dalod!
1: A Fusion Machine formáció a Szakcsi Rádió Küld be a dalod felhívásának egyik győztese. Ahonnan jöttél című daluk most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Impro. Jazz legendák. Pénteken 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: az Orbai Lilla Quintet és a Botos József Quartet koncertje hallható. Majd ezt követően Márkus Tibor 50. születésnapi koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Kovács Laci, miskolci zenekarnak volt ő a karmestere hosszú évtizedekig, illetve a rádiózenekarnak is. Ő volt az, aki engem ebbe belerángatott még a 2000-es évek elején. Megkérdeztem, hogy Laci, hogyan lehetne megtanulni szimfonikus zenekarról hangszerelni? És mondtam, na figyelj, akkor gyere, beviszlek a rádiók ottatárába, és akkor ezt a darabot, ezt tessék, itt vannak a partitúrák, most menjél haza, keressél hozzá felvételt, és akkor hallgasd, és közben nézd a partitúrát. És hát én követtem az ő utasításait, és azóta is ezt csinálom.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A hazai jazz élet két virtuóz gitárművésze ad közös koncertet Budapesten. Augusztus 6-án a Főváros Központi Jazz Klubjában lép fel Gyémánt Bálint és Mike Gotthard, akik generációjuk meghatározó alakjai. Saját kompozícióikon és közismert standardeken kívül közös kedvencük Jimi Hendrix dalai is életre kelnek koncertjükön. 10 országból több mint 120 zenész 4 napon keresztül a jazz bűvületében. Augusztus 6-a és 9-e között Kecskemét valóságos zenei ünnepet rendez, mely fesztivál keretein belül a hazai és nemzetközi jazz élet legkiválóbb képviselői állnak színpadra. Egyedülálló, dobos nélküli jazz trió, mely az improvizáció mellett a spiritualitást is zászlajára tűzte. A Tóth Viktor Arura trió augusztus 1-én lép fel a Főváros Modern Jazz Klubjában, ahol a zenekarvezető mellett Lukács Miklós cimbalom és Orbán György nagybőgő művésznek is főszerep jut. A formáció nagy sikerű debütáló lemeze a Szemet kincse után 2020-ban jelentkezett Have No Fear címet viselő második albumával, mely azóta is töretlen népszerűségnek örvend.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: az Orbai Lilla Quintet és a Botos József Quartet koncertje hallható. Majd ezt követően Márkus Tibor 50. születésnapi koncertje hallható.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Az alaptörvény 17. módosításáról dönt rendkívüli ülésén az országgyűlés. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában azt mondta, hogy Sulyog Tamás államfőnek legkésőbb 5 napon belül alá kell írnia az elmozdításáról szóló alaptörvénymódosítást. A kormányfő úgy fogalmazott, jelentős ez a nap az ország és a rendszerváltás történetében, mert arról döntenek a képviselők, hogy az állam továbbra is a bukott Orbán rendszer embereit védi, vagy visszatér a magyar emberek szolgálatához. A miniszterelnök szerint nem tartalmi, csak közjogi szempontból vizsgálhatja a köztársasági elnök az alaptörvény módosításának szövegét. Magyar Péter közölte, az államfő csak közjogi érvénytelenség esetén kérhet előzetes normakontrollt az Alkotmánybíróságtól. A kormányfő szerint ugyanakkor ilyen nincs benne, így alá kell írnia a dokumentumot. Ellenkező esetben az országgyűlés megfosztási eljárást kezdeményez a köztársasági elnök ellen. Sulyog Tamás visszautasítja a miniszterelnök szerinte való állításait, szerinte a köztársasági elnök hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet sérti az alkotmányos rendet. Lemond a Fidesz frakcióvezetői posztjáról Gulyás Gergely. Döntését azzal indokolta, hogy a képviselőcsoportot olyan politikusnak kell vezetnie, aki indulhat a következő választáson. Az alaptörvény 17. módosításáról döntő parlamenti ülést bojkottálja a Fidesz és a KDNP. Újabb csapást mértek az ukránok az orosz árnyék flottára. Északa 15 az elmúlt egy hétben több mint 100 járművet ért találat. A drónerők a Krímben és Ukrajna más orosz megszállás alatti területein több energiaelosztó alállomást is támadtak. Közben az oroszok éjjel dél-ukrajnai városokat támadtak. Odesszában és Zaporizsjában legkevesebb 10 megsebesültek. A lakóházak egészségügyi intézmények mellett találat érte az egyik odesszai közlekedési vállalat telephelyét is, több busz kiégett. népszavazási kezdeményezést indított december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáért a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A referendum kiírásához szeptember 4-éig 200 ezer aláírást kell összegyűjteni, ezért hétfőtől több budapesti helyszínen személyesen is gyűjtik a támogatókat, tette hozzá a szakszervezet. Áfacsalókra csaptak le a fővárosi Nagybani piacon. Az adóhatóság szerint az érintett vállalkozás 3,7 milliárd forintos költségvetési csalással gyanúsítható. Az Európai Unióból vásároltak nagy mennyiségben gyümölcsöt, jellemzően banánt, amit Magyarország és uniós partnereknek adtak el. Adófizetési kötelezettségüket fiktív belföldi árubeszerzésekkel, hamis számlákkal csökkentették, de a fennmaradó áfát sem fizették be. Az adónyomozók két embert őriztek. Másodszor kapta meg a Hollósi Frigyes díjat Schneider Zoltán. Az elismerésről a Kőszegi Várszínház közönsége dönt. A művész idén a Jutalomjáték című darabban mutatott játékával nyerte el a nézők tetszését. Az előadás ősztől a budapesti Karinti Színházban lesz látható. Híreink végén a várható időjárásról. Országszerte napos, gomoly felhős az idő, ma legfeljebb északkeleten, holnap már a Dunántúlon is kialakulhat záporzivatar. A szél sokfelé megélénkül. Éjszaka 12-19, holnap 30-34 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 25 fokos.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: A tradíció templomaként emlegetik a New Orleans-i Preservation Hall-t, mely 1961-ben nyitott meg a város francia negyedében egy szerény régi házban. Célja az volt, hogy megőrizze és bemutassa a tradicionális New Orleans-i jazzt. Az első fellépők között még olyan zenészek voltak, akik a század előn játszottak. A fellépések akusztikusak, erősítés nélkül zajlanak. Ez is fontos része a hely filozófiájának. A hall mindig szűk, zsúfolt, forró, de hiteles. Ma már több generáció zenészei lépnek fel itt együtt. A Preservation Hall Jazz Band turnézik is, világszerte népszerűsítve a műfajt. A hely nem nosztalgia, hanem élő hagyomány, itt kezdődött a jazz, és itt él ma is. Ez a pár négyzetméter évtizedek óta a jazz valódi lelkeként funkcionál.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: az Orbai Lilla Quintet és a Botos József Quartet koncertje hallható. Majd ezt követően Márkus Tibor 50. születésnapi koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Ez még egy ilyen kis forradalmi tett volt, mert most megint csak természetes, hogy a zeneiskolákban lehet tanulni szaxofonon, valahol jazz szaxofon is van már alapfokon. Volt egy nagyon cuki történet, hogy lejött a cselló tanár a fölöttünk lévő teremből, kopogott, kinyitotta az ajtót egy középkorú hölgy, és azt mondta, hogy ezt most azonnal fejezzük be, amit csinálunk, mert a gyerek nem akar csellózni, hanem azt akarja hallgatni, amit játszunk. Ez meg megerősített engem abban, hogy jó irányba kapizsgálok.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Orbai Lilla, a Szakcsi Rádió küld be a dalot felhívásának egyik győztese. Alone in the Desert című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: az Orbai Lilla Quintet és a Botos József Quartet koncertje hallható. Majd ezt követően Márkus Tibor 50. születésnapi koncertje hallható.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Azt gondolom, hogy Robert Glasper harmónia világa stílusteremtő, és nagyszerű hidat képez a pop, az R&B és a jazz között. A triója inkább a jazzes irányt követi, de nagyon sok R&B és soul előadóval dolgozik együtt, és ilyen szempontból is hasonló lelkek vagyunk, és volt szerencsém a New York-i Blue Note Jazz Clubban meghallgatni néhány éve, ami az egyik legkomolyabb koncertélményem volt.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A hazai jazz élet két virtuóz gitárművésze ad közös koncertet Budapesten. Augusztus 6-án a Főváros Központi Jazz Klubjában lép fel Gyémánt Bálint és Mike Gotthard, akik generációjuk meghatározó alakjai. Saját kompozícióikon és közismert standardeken kívül közös kedvencük Jimi Hendrix dalai is életre kelnek a koncertjükön. 10 országból több mint 120 zenész 4 napon keresztül a jazz bűvületében. Augusztus 6-a és 9-e között Kecskemét valóságos zenei ünnepet rendez, mely fesztivál keretein belül a hazai és nemzetközi jazz élet legkiválóbb képviselői állnak színpadra. Fellép a teljesség igénye nélkül Bolba Éva, a Bohém Rectime Jazz Band, Gyárfás István és Szalóki Béla, de ott lesz Svédországból a The Carling Sisters és Klotiliana énekesnő az Egyesült Államokból is. Egyedülálló, dobos nélküli jazz trió, mely az improvizáció mellett a spiritualitást is zászlajára tűzte. A Tóth Viktor Arura trió augusztus 1-én lép fel a Főváros Modern Jazz Klubjában, ahol a zenekar vezető mellett Lukács Miklós cimbalom és Orbán György nagybőgő művésznek is főszerep jut.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: az Orbai Lilla Quintet és a Botos József Quartet koncertje hallható. Majd ezt követően Márkus Tibor 50. születésnapi koncertje hallható.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak.
4: Hírek a Szakcsi Rádióban.
5: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. A miniszterelnök szerint Sólyog Tamás államfő csak közjogi érvénytelenség esetén fordulhatna az alkotmánybírósághoz az alaptörvénymódosítás miatt. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, mivel ilyen helyzet nem áll fenn, a köztársasági elnöknek 5 napon belül alá kell érnie a menesztését tartalmazó módosítást. Ellenkező esetben az országgyűlés megfosztási eljárást kezdeményez ellene. Valótlannak nevezte és visszautasítja a miniszterelnök kijelentéseit az államfő az alaptörvény módosítással kapcsolatos jogköreiről. Sólyog Tamás szerint Magyar Péter állítása hamis, célja a közvélemény manipulálása és az államfői hatáskörbe történő beavatkozási kísérlet, amely sérti az alkotmányos rendet, közölte közösségi oldalán a Sándor Palota. A francia elnök üdvözölte Európa stratégiai ébredését a béke érdekében. Emmanuel Macron Párizsban fogadja az Ukrajnát katonailag támogató 37 ország vezetőjét, köztük Friedrich Merz német kancellárt, Pedro Sánchez spanyol miniszterelnököt és Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt, valamint uniós vezetőket és a NATO főtitkárát. A csúcs találkozó célja Ukrajna további támogatása, elsősorban a légvédelem és a fegyvergyártásra összpontosítva. Emellett újabb szankciókkal gyakorolnának nyomást Moszkvára. Megkezdődött a felvételi időszak a kolozsvári Babesbolyai Tudományegyetemen, mely a magyar tagozaton alap- és mesterképzése mintegy 4500 helyre várja a felvételizőket. A romániai egyetemek ranglistáját rendszerint vezető Román, Magyar és Német Nyelvű Oktatási Intézmény magyar tagozatán a 3000 alapképzési helyből csaknem 1200 tandíjmentes. Számos képzést indítanak mesterszakon is, valamint új szakokat és több szakpárt is meghirdettek. A főpolgármester szerint lehet méltó és látványos állami ünnepséget rendezni a tűzijáték levegő és zajszennyezése nélkül is, és lenne jobb helye az arra költött közpénznek. Karácsony Gergely közölte, jó irány, hogy a kormány igyekszik kiszabadítani az állami ünnep szervezését az Orbán kormány pazarló örökségéből. Ugyanakkor most lenne ideje elengedni az augusztus 20-ai tűzijátékot, lehetőleg örökre, tette hozzá a főpolgármester. Letartóztatták azt a Tolna megyei férfit, aki csütörtökön Kaposszegcsőn elgázolta az őt igazoltatni akaró rendőrt. A sofőr nem lassított és nem változtatott irányt a megállító jelzésre, miután elütötte a rendőrt, fékezés nélkül továbbhajtott és elrejtőzött. A súlyosan sérült rendőrt kórházba vitték. A férfit egy napon belül elfogták, hivatalos személy elleni emberülés kísérletével gyanúsítják. Kiderült az is, hogy ittas vezetés miatt el volt tiltva a vezetés. Megnövekedett zajhatás várható a napokban több nagyvárosban és környékén honvédségi gyakorló repülések miatt. Mától csütörtök este 6 és éjfél között egyebek mellett Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc és Kaposvár térségében hajtanak végre esti és éjszakai repüléseket a pilóták éves kiképzési tervének megfelelően. A kecskeméti repülődandár a lakosság megértését kéri. Végül a várható időjárásról. Holnap már a Dunántúlon is kialakulhat záporzivatar, a szél sokfelé megélénkül. Éjszaka 12-19, holnap 30-34 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 25 fokos.
4: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazz Napló.
1: 1954-ben alapították Rhode Islandon a Newport Jazz Festivalt, mely az első hivatalos szabadtéri jazz fesztivál volt az Egyesült Államokban. Olyan ikonikus pillanatok történtek itt, mint Miles Davis 1955-ös visszatérése, vagy Duke Ellington szenzációs 1956-os nagykoncertje. A Newport Jazz volt az a hely, ahol a jazz először fesztivál műfajjá nem klubhoz kötött, hanem széles közönséghez szóló eseményé vált. Később Bob Dylan is fellépett itt, amikor a folkból az elektromos hangzásba váltott. A fesztivál máig működik, hagyományhűség és frissesség egyaránt jellemzi. A jazz fesztivál kultúrának ez az úgynevezett ős forrása.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádió.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: az Orbai Lilla Quintet és a Botos József Quartet koncertje hallható. Majd ezt követően Márkus Tibor 50. születésnapi koncertje hallható.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: A Bebop Podcast a MIPA Jazz tematikájú podcastje, ami megjelenik és utólag meghallgatható a MIPA közösségi média felületein. A VME építészmérnöki karának, majd a Bartók Béla Konzervatórium jazz tanszakának elvégzése után élvonalbeli hazai jazz együttesekben játszott. Hogyha ezt az egy mondatot mondanám el a mai Biba podcast kapcsán, már akkor is nagyon sokan tudnák, hogy ki a vendég, de ha azzal folytatom, hogy 1975-ben megalakítottad a Kaszakő együttest, és megjelent az album, az Édenkert az 83, akkor már egészen biztosan tudják a hallgatók, hogy László Attila tanár úr ül velem szemben. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
4: Köszönöm én is a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
3: Azt szeretném megkérdezni, hogy milyen érzés, és ezt most mindenféle vicc nélkül kérdezem, hogy világsztárnak lenni. Mert itt vannak a hazai világsztárok, akik ha végigvonulnak az utcán, akkor fölismeri őket, mondjuk 100 emberből 80, mert benne vannak a televízióban, a bulvár médiában. Te se a televízióban nem vagy benne, úgy értem, hogy ezekben a nagyon népszerű műsorokban, sem a bulvár médiában nem olvastam még László Attiláról különösebben cikkeket, hogy éppen milyen hajat vágattál, vagy nem tudom, hogy mire festetted a kocsidat. És mégis rád ez a jelző igenis illik, hogy te egy világsztár vagy. Olyan nevekkel játszottál együtt, akik csak egy picit is jártasak a műfajban, azok nem fognak velem ezen vitatkozni, de most engedd meg egyébként, hogy felsoroljak néhányat. Randy Brecker, Anthony Jackson, James Moody, Tommy Campbell, David Friedman, Gary Willis, Hiram Bullock, Atyaisten, Billy Cobham, Jézus Mária, és még te, Peter Erskine, Bob Mincer, szóval, tehát, hogy ez Russell Ferrand, tehát Patty Austin, édes Istenem. Ez olyan, mintha egy magyar popzenész azt mondaná, hogy Michael Jackson, Whitney Houston, Stevie Wonder, Sting, és még sorolhatnám. Szóval a kérdésem a következő, milyen érzés világsztárnak lenni?
4: Hát köszönöm, hogy ezeket szóba hoztad, ezeket a dolgokat, ezeket a közös együtt zenéléseket, ezekkel a nagy világsztárokkal, mert a dolognak a tartalmi részét érinti. Tehát az egy dolog, hogy valaki a PR révén nagy népszerűséget kap, odafigyelnek, sokszor látják, nyilván mennek utána, és egy másik dolog, néha ez különbözik, néha együtt jár, hogy van ennek egy olyan tartalmi része, amit nem lehet így hirtelen, hogy mondjam, megszerezni, és az, hogy ilyen muzsikusokkal volt alkalmam együtt játszani, és komoly tétre menő fellépéseken, sokszor többnapos próbák, saját szerzemények összecsiszolása révén, ez valóban nekem egy életre szóló élmény. A másik dolog, hogy mi az, hogy világsztár. Egyszer a Szakcsi Lakatos Bélával beszélgettem erről, és azt mondja, azt mondta, szerintem világsztár az, aki a világon elmegy bárhova, és ott 100 ember összegyűlik. Tehát ő itt beáraszta ezt a dolgot. Minden esetre nagyon, nagyon sok oldala van, és én ebből azt a részét tartom igazán érdekesnek, ami az embernek ahhoz a működéséhez, folyamatos működéséhez segít hozzá, hogy legyen érdemes gyakorolni, legyen érdemes a közönség elé kiállni, mert onnan kapja azokat a visszajelzéseket, ami aztán tovább lendíti.
3: Azt szoktam mondani, hogy aki a magyar nyelvhez van kötve, mint például én, tehát a színpadon vagyok, akkor zömében magyarul beszélek, ezért nekem mindig ott van az az érzés, hogy van egy plafon, ahol hogy nincs tovább, ez bezár ide Kelet-Európába. Az egy csodálatos érzés lehet a zene kapcsán, hogy ez egy olyan kaput nyit, hogy bárhová el tudsz ezzel jutni. Egyébként ilyen szempontból ti, jazzzenészek, szerencsésebbek is vagytok. Hát szerencsétlenebbek is olyan értelemben, hogy ez egy nagyon réteg muzsika, és tényleg nagyon nehéz megtalálni benne a számításodat, de aki mégiscsak valahogy megtalálja, annak tényleg a csillagos ég a határ.
4: Hát dióhéjban erre reagálva, ezért lettem jazzzenész. Bár csinálok más mifajt is, Charlie-val már 31 éve, az első lemezünk a visszatérése után 220 ezernél több példányba ment el. Ott vannak szövegek, és van egy másfajta megnyílása a lehetőségeknek arra, hogy hasson egy zene, meg milyen stílusban, de valóban, így ahogy mondod, itt ebben a hangszeres zenéléssel, ami a jazznek ugye a fő áramát jelenti azért tulajdonképpen, olyan lehetőségek nyílnak a fantáziának, annak, hogy kifejezhessen valami dolgot egy muzsikus, ami, hát most így mondom, a lelkéből fakad, és nem határolja be egyéb olyan tematika, nagyon szép életre szóló lehetőség.
3: Nagyon sok fiatallal szoktam körbevenni magam, mert rettenetesen kíváncsi vagyok, hogy mi történik, kik az ő hőseik, ők kikre gondolnak úgy, mint ahogy mi annak idején gondoltunk, vagy én legalábbis a Weather Reportra, vagy az Ella Fitzgeraldra, és még sorolhatnám, hogy kik azok, akikre ők azt mondják, hogy most a 21. század hősei. És azt látom, hogy, de lehet, hogy csak azért, mert öregszem, hogy egyrésztről iszonyatos a választék. Tehát elképesztő mennyiségű, rettenetesen jó muzsikus van, de hogy van-e most olyan ereje mondjuk egy jazzfesztiválnak, megmondom, mire gondolok. A Dorosmai Peti egyszer mondta, hogy Ausztriában volt egy olyan fesztivál, azt hiszem 2 vagy 3 napos volt, és akkor következők jöttek így egymás után, hogy a Csík Korea, a Weather Report, a Brecker Brothers és a tatara-tatara, és akkor így soroltam a neveket, és azt éreztem, hogy lassan egy üllő lesz a melkasomon, és atya úr is, és én miért nem voltam ott, hát tudom, hogy miért nem voltam ott, de hogy van-e szerinted ma ekkora hatása ezeknek az egyébként ugyanolyan fantasztikusan muzsikáló fiataloknak, mint azoknak, akik tulajdonképpen bizonyos értelemben kitalálták a műfajt, vagy azt, amit ők akkor ott elkezdtek játszani.
4: Igen. Ez a Bécsben tartott fesztivál, amiről elkezdtél mondani részveket, ott voltam.
3: Ott voltál?
4: Igen. Ott a,
3: nagyon irigyelek.
4: Michael Brecker, akkor McCoy Tyner, George Benzonnal, fantasztikus zenekarok követték egymás után, de ez máskor volt. Akkor ennek a fajta zenének egy olyan hullámhegye volt, és egy olyan érdeklődés zeneileg újakat hozott, új színeket. Említetted a Weather Reportot. A mai napig is, aki azon nőtt föl, az nem, ott nem tudja más kitolni a szívéből ezt azért. Ugye? Az az érzésem. Így van.
3: És de olyannyira, hát hogy szerintem, hogy bocsánat, hogy belevágtam a szavadba, hogy az az érzésem, hogyha nem ismerném az albumot, mondjuk a Heavy Weather-t, és beraknám, akkor simán lehetne egy 2025-ös album.
4: Így van, pontosan.
3: Annyira innovatív.
4: Pontosan. Tehát az egy más időszak volt, és ezt nem lehet, mint ahogy a jazz-t magát, ahogy játsszák se a real time-tól, a valós időtől, ugye függetlenné tenni, hiszen az a lényeg, hogy akkor történnek a dolgok. Ezek, hogy milyen korszakban, hát egy Herbie Hancock lemezre 2 évig vártunk,
3: igen,
4: megjött, és akkor mindenki szénné hallgatta, és most olyan gyakran és olyan intenzitással jönnek zenék, impulzusok.
3: Egy kicsit öntik hogy... is ránk, nem? Hát, hogy nem.
4: Ömlik.
3: Ha hagyjuk, ömlik. Ömlik. Igen, ez a jó szó.
4: És most inkább válogatni kell. Most az a kérdés persze, hogy mi alapján válogat az ember. Mondom, azokban az időkben ez a műfaj és még más irányzatok is aranykorát élték. Tehát akkor ez így teljesen természetesen megfogta az embereket a maga erejével, újdonságával. Ebben a nagy választékban mit lehet csinálni? Hogy lehet válogatni? Hát én azt magam számára én azt gondolom, meg talán másnak is ezzel egy kis támpontot adhatok, hogy a zenében azt lehet megtalálni, hogyha van egy zene, amit hallgatok, és van egy részlet, amire fölkapja az ember a fejét, magyarul úgy igazán betalál. Az az egyik legjobb segítség arra, hogy az ember a saját lelkét megismerje. Szépen hangzik, lelkizésnek is hangzik, de valahogy így van. Tehát amire rezonál, ezt szavakkal se lehet elmondani. De valahogy az ő maga. És az, hogy ki hogy tud lenni önmaga, ahhoz nagyon jó segítséget nyújtanak ilyen támpontok.
3: Egyébként olyan érdekes, amit mondasz, mert eszembe jutott egy gyerekkori történetem, hogy elkezdtem érdeklődni a filmek, a zene, és hogy nagyon komolyan tényleg ilyen művészfilmeket kezdtem el nézni, és jazz-t kezdtem el hallgatni, és popzenéből is azokat, amik egy kicsit igényesebbek voltak, és akkor azt mondtam maga, de honnan fogom tudni, hogy mi az igazán értékes, és hogy milyen ciki lesz, hogy mondjuk majd azt mondom egy filmről, hogy az jó, vagy azt mondom egy albumról, hogy ez nekem tetszik, és akkor majd azt mondják az okosok, hogy nem, és akkor hogy le fogok égni. És akkor ugyanez a belső hang megszólalt, amiről te most beszélsz, és azt mondta, hogy figyelj csak, ennyire muszáj az embernek bízni a saját magában, mert hogyha egész egyszerűen a szíven üt, akkor tök mindegy, hogy más mit gondol. Akkor az vagy te, és az neked tetszik, és akkor onnantól kezdve nincs miről beszélni.
4: Sőt, szokták mondani, hogy csak jó zene van, meg nem jó zene van, de nem mondják tovább, hogy mi az.
3: Igen.
4: Nekem az a jó zene, amit még egyszer akarok hallani. És akkor ez a szempont, amit mondtál, hogy ki mit gondol róla, ez egy kicsit hátrébb lépés.
3: Igen, és azt számítani, hogy te mit gondolsz. Ezek az emberek, amikor a csúcson voltak, ahogy említetted, te is kint voltál ezen a koncerten Bécsben, hogy akkor a popzenébe is bele áramlott egy picit ez az irányzat.
4: Hát a jazznek van...
3: Ugye?
4: Igen, abszolút. Meg rock zenébe.
3: Igen, igen.
4: A jazz rock kifejezés is nem véletlen alakult ki, ez a fúzió, vagy ez a... Hogy a jazz zenének van egy olyan természete, de ez folyamatosan, egészen régtől a mai napig, amivel úgymond idézőjelben megtermékenyít más műfajokat, akár a klasszikus zenénél a crossover irányzatok, vagy most beszéltünk a rock zenével kapcsolatban, itt a Billy Cobham, aki szóba került. Szóval ezek olyan együttműködések és zeneileg is működő, természetes dolgok tudtak lenni, vagy tudtak válni, azokká tudtak válni, hogy megmaradt, és egyszerűen irányzatok alakultak, amik után mentek az emberek. Nem azért, hogy sokan legyenek, azért, mert az fogta meg őket igazán.
3: Vagy ha megnézze az ember most csak tényleg egy nagyon egyszerű példa, a Madonna turnéján kik játszottak, hogy ez nem tudom, hogy ma előfordul-e egyébként, hogyha az ember megnéz egy, mint a Billie Eilish turnét, ott áll-e mögött.
4: Biztos, hogy előfordul. Hozzá tartozik ugyanis, hogy ezek a ilyen pop vagy rock produkcióban olykor kit kérnek föl session zenésznek, az egy ilyen nagyfokú profizmust is igényel. Hát a műfaj, annak a műfajnak a profizmus, akár képi megjelenítés, rendezés, kiállás, vagy hangzás tekintetében, hangszerelésről nem is beszélve, abszolút profikat kíván. Ott van a Rolling Stones-ban Daryl Jones, a basszusgitáros, vagy a szaxofonos, aki már itt járt, Tim Rees Budapesten is többször. Ezek abszolút profi jazzzenészek. Vagy Sting mögött, ugyancsak Daryl Jones, sorolhatnám.
3: Dominic Miller.
4: Marsalist, igen. Brentford Marsalist. Tehát ez egy abszolút szokásos dolog. Jó szemmel a itt most a producer vagy előadó választja ki. Én nekem az az érzésem, hogy zenei kérdésben az előadó. Tehát a Sting, nála beakadt a Brentford Marsalist, és megbeszéli. Pontosan. És megbeszéli a producerrel, hogy én ezt szeretném. És ez hozzá tartozik az ő imidzséhez, és ahhoz, amit fölépít abban a műfajban.
3: Ha egy picit most említettük a popzenészeket, akkor ne menjünk el amellett, hogy az elején már beszéltünk is egy picit róla, hogy te is belekóstoltál abba a műfajba, és aki ismeri például a Charlie vagy a Cserhátinak azt a korszakát, ami már hozzád köthető, az pontosan tudja, hogy ott is egyfajta igény lépett föl szerintem a profi jazz muzsikusok iránt, mert olyanok voltak a dolog, hogy oda egész egyszerűen kellettek azok a zenészek, akik a műfaj legjobbjai.
4: Igen, én, hogy mondjam, ha most elárulhatok egy ilyen műhely titkot, az első Charlie lemezt, amire írtam számokat, tulajdonképpen a ritmus szekciót az én zenekarom, a László Attila Band ritmus szekciója vette föl. Aztán Cserháti Zsuzsa albumán szintén ugyanígy én ezt szerettem volna, mondhatom, hogy ragaszkodtam volna, nem volt ezzel kapcsolatban aztán ellenállás, semmi, csak ahogy az előbb is beszéltünk, azokkal lehet olyan hullámhosszon, azokkal a muzsikusokkal játszani, amikor nem kell magyarázkodni, nem kell elmesélni, hogy mit szeretnél, hanem megvan. Most ez a lendület, ez pótolhatatlan. Tehát érdemes használni. Mint ahogy egy próbán, vagy egy ilyen műpak koncerten, ugye sok ilyen alkalom volt, én nagyon fontosnak tartom, hogy olyan partnerekkel és olyan összeállításokban lehessen játszani, ahol meg tud maradni a lendülete. Nem kell megállni, lefékezni, újból elindulni a metrószerelvényt, idézőjelben mondom. És ebben nagyon sokat tud segíteni az a stáb is, akikkel ilyenkor együtt dolgozik az ember. Tehát egy fölvételnél, hogy ne kelljen még egyszer, harmadszor venni azért, mert nem tudom, valakinél ott valami beakadt. Most nem csak zenéről beszélek, ez a zenésznek is nagyon fontos. Ha még egy titkot el akarok árulni a stúdió munkáról, ott is van lehetőség ugye stúdióban többször fölvenni valamit, egyszer, kétszer, háromszor. Általában az első a legjobb.
3: Igen. Ez többször előfordult velem is. Igen. Valamiért az ember túlbonyolítja, vagy túl gondolja.
4: Akkor az első benyomás, igen, az életben más területeken is, az hozzá tud adni olyan dolgokat, amit aztán később már csak így keresgélnek.
3: Na nézzünk egy zenei bejátszót. 2020-ból László Attila It's Already Dead.
4: Ez egy különleges részlet, azt hiszem, ami itt elhangzik. A Műpának a 15. jubileumi évfordulójára fölkért a Műpa.
3: Igen.
4: Nagy megtiszteltetés volt, hogy írjak egy darabot. És olyan muzsikusokat kért föl többek között, mint Csík Korea még, Olá Kálmán. Úgyhogy nagyon...
3: Jó kis csapatot.
4: Nagyon nagy figyelemmel és szeretettel készültem erre a feladatra, mert tényleg különleges. Gondolkodtam a címén is, és aztán a Csodák palotája, ami hát most már az unokáimnak a műfaja, egyébként a technológiai érdekességekkel. Ez a cím jutott az eszembe, hiszen tényleg meggyőződésem, hogy a kultúrának egy olyan érdekes, izgalmas, pergő, sodró lenyomatát adja ez a helyszín, ami mindenképpen egy különleges színfót a magyar kulturális életben. Ezen túlmenőleg a zenének egy olyan formát választottam, amivel akkor adtam egy kétrészes koncertet, vonós zenekarral, fafúvósokkal, ritmusszekcióval, ami megint csak egy ilyen kicsit különleges crossover jellegű zene, de alapvetően jazz muzsika, úgyhogy szeretettel ajánlom a részleteket.

0: nem tudok elmenni amellett, hogy így nézzem majd, hogy beszélsz nyilván a zenészekről, akiket itt láttunk, hallottunk. Latman Béla ott van melletted. Hány éve van melletted, Béla?
1: Hát 80-ban jött a zenekaromba, akkori Kaszakő együttesbe, annak most már 45 éve, igen. És azóta rendszeresen játszunk együtt.
0: Ez milyen érzés egyébként tudni, hogy van egy fix ember a környezetedben, aki nem csak a barátod, hanem a...
1: Nem véletlen. Tehát amiről itt az előbb beszéltünk, hogy nem kell magyarázkodni, itt abszolút erről van szó, és olyan módon, meg olyan szinten lehet együtt gondolkodni két hangszerrel, aminek az eredménye egy olyan dolog lesz, hogy nem csak különálló dolgok vannak, hanem így megtörténik egy ilyen...
0: Ez a félszavakból is értitek egymást, hát, vagy még annyi se kell.
1: Igen. Ez egy nagyon érdekes és izgalmas fölvétel, abból a szempontból is, hogy egy különleges zenekarral adtuk elő, amiben föntről mondom, fuvola, oboa, fagott, vonós zenekar, és egy jazz trió kvartett működik közre, nagyszerű zenészekkel, hát olyanokkal, mint Lakatos György, Fagottos, vagy Horváth Béla, oboista, Pozsár Eszter, fuvolista, a budapesti vonósok, és hát Olá Kálmánt, hadd emeljem ki, akivel szintén nagyon régóta játszunk együtt, Hidász Tamás pedig abszolút fölnőtt egy ilyen nagy feladathoz fiatal dobos létére, és élmény volt a próba. 3 napig próbáltunk, eljött a koncert ideje, amit itt látható volt, majd utána 3 nappal lecsapott a Covid-járvány úgy, hogy még a délután is kérdéses volt, hogy nem kell-e bezárni a létesítményeket. Hála Istennek ez a koncert létrejött, azóta is örülök neki, hiszen annyi munka, energia volt mögötte, Olá Krisztián hangszerelte ezt a darabot, és szóval happy end lett a vége, és azóta is nagyon örömmel látom, amikor fölbukkan, már leadták a televíziós adásokban, úgyhogy ez egy nagyon szép alkalom volt.
0: Olvasgattam a kis szerkesztőm által írt önéletrajzodat, amiben hát őszintén szóval sok újdonság számomra nem volt, elég régóta figyelemmel kísérem a te pályafutásodat, 1000 éve ismerjük egymást, de egy dolog, képzeld el, meglepett, ezt nem tudtam, hogy neked van ez a olyan abszolút szolmizációs rendszer, amit kitaláltál Kodály országában, hogy nagyon kíváncsi lennék, hogy ez miben más, mint amit mi tanultunk Dorémi Fászólátidót.
1: Te szolmizálsz?
0: Én a legyet is a falról, igen.
1: Ez igen, tehát vannak ilyen emberek, én is ilyen vagyok, voltam, és még mondhatom, hogy vagyok is. Ennek valószínű, most csak én is visszakérdezek, a iskolákban kórus éneklés volt énekóra az alapja, vagy zeneiskola?
0: Én mind a kettő, én zenei általános iskolába jártam, plusz ugye heti 3 kórus volt, és vagy 2, mert nem emlékszem, és ezen kívül még pluszba, ugye minden nap énekóra, plusz a kórus, és még pluszba jártam, én csellista voltam, nagyon korán elvitt az én énektanárnőm, és tulajdonképpen én nagyon hamar megismerkedtem a violinkulcs mellett a basszuskulcsal is, meg nem csak szolmizáltam, hanem ugye tudtam,
1: szóval
0: hogy mi az,
1: hogy
0: CDM, GAHC, de valahogy a szolmizáció az, ami nem, tehát az úgy annyira belém
1: az égett, volt a nyelvezet, ami...
0: Így van.
1: Ez így van, és pont idehaza Magyarországon nagyon sokan, akár kórus énekléssel, akár így, ahogy te is mondod, találkoztak vele, és rettentő jó hatása van kottaolvasásra, dallamok, egyszerűbb dallamok megjegyzésére, felidézésére, az a kód, ami a hangnak a neve, szolmizációs neve. Na most az a gond, hogy ezt egyszerű dallamokra lehet használni.
0: Csak mikor van egy dóváltás.
1: Igen, de hogyha moduláció, mármint, hogy máshova tér ki a dallam, vagy bonyolultabb, akkor már...
0: Akkor összezavarodunk. Ez így van.
1: És ez egész egyszerűen akarom mondani, ez a rendszer, amit én kitaláltam, az a neve, hogy László Attila abszolút szolmizációs rendszere, abszol a beceneve. Ez alkalmas arra, hogy a hangok abszolút nevét, ABC-s neveit is könnyen ki lehessen egymás után ejteni.
0: Aha.
1: Mert akár angolul az, hogy G-sharp, meg B-flat, azt nem lehet gyorsan kénekelni. Ettől mindenki senyved, aki odakinn is ezzel foglalkozik. A szükséges helyeken én változtattam ezeken a neveken, és egy ilyen rendszert kidolgoztam.
0: Aha, értem. És hol tart?
1: Hát ez ott, hogy egy ilyen kiadvány, videó készült, megrendelhető akár, aha, akit érdekel, és működik. Én is használom. Sokszor két naponta előveszem.
0: És nem zavar össze, hogy te...
1: Nem, a kettő, aha, megfér egymás mellett. Egyrészt kotta olvasásban segít. Hát én gitárosként azt tudom mondani, hogy a hangszer ismeretbe segít, tehát nem a két pötty fölött egy bundol, hanem annak van egy neve, értem, amit puf, kimondasz, és akkor... Szóval vannak ilyen jó oldalai.
0: Tök érdekes, mondom, erről egyáltalán nem hallottam. Azt viszont tudtam, hogy neked nagyon komoly kapcsolatod volt Indiával, ugye Ilija Raja téged megtalált valahogy, és beleszeretett a te játékodba, és nagyon forszírozta tulajdonképpen, hogy legyen valami közös dolgotok. És ez egy nagyon hosszú kapcsolat volt.
1: Igen, több éves kapcsolat volt, és hát nagyon intenzív. Egész meseszerű a története, hogy mi találkoztunk, meg igazából az én zenémben, az egyik számomban, hogy mondjam, arra kattant rá nagyon, vagy tetszett meg neki, és meghívott, először itt Budapesten találkoztunk, egy kávézóba leültünk, és én nem tudtam, hogy ki ő. Kiderült, hogy Indiában van két number one, vagy number two ilyen zeneszerző, aki a legnépszerűbb. Na most itt azért 1,5 milliárd emberről van szó, akik különösen ott Dél-Indiában, ahol ő dolgozott, Ilija Raja, ott a zenének ilyen kultikus szerepe van. Annyira betölti az embereket, annyira abban élnek, hogy ilyet én azóta se láttam, és tulajdonképpen mintha egy másik bolygó volna ilyen szempontból.
0: Oda
1: hívott, elkezdett a kávézóba, ez itt volt Budapesten, így dudorászni az egyik számomból, és akkor elájultam. De még én akkor nem tudtam, hogy ő kicsoda igazán. És aztán elkezdett egy ilyen indiai dallamot is dudorászni, azt mondja, ez hogy tetszik neked? Hát mondom, fantasztikus, tényleg, biztos te is ismersz ilyen az egzotikumával, a hangok megformálásával, szóval egy nagyon különleg szép zene volt, mondom, óriási, azt mondja, és volna kedved felvételen játszani Indiába, nekem a zenémet veszük föl. Hát mondom, persze, azt hittem egy udvaros gesztus, és akkor két hét múlva jött a meghívó levél, repülőjegy, és 2,5 év alatt 5-ször jártam ott. Ez Chennai, régen Madrasnak hívták, egy 6 milliós kikötőváros, és őt úgy kezelik, mint a, nem tudom, God of Music, ez a megszólítás, és úgy mozognak körülötte, tehát egész elképzelhetetlen, hogy milyen kultusz veszik körül. Ugyanakkor rendkívül barátságos és ilyen intenzív közös munka lett belőle. Volt is egy olyan pillanat, amikor kitette egy kottát, és én mondtam, hogy ezt látom, igen, de én ezt ilyen indiaiasan nem fogom tudni játszani. Szóval nem, Attila, azt játszd úgy, ahogy te akarod. Én pont azért hívtalak, azért szeretném, hogy te hogy játszod. Tehát ilyen módon...
0: Indiaiasan sokan tudják játszani, ott nem?
1: Ott sokan, igen. Egyébként ez a tabla meg a ritmus hangszereknek a fő központja, fantasztikus dolgok, sokat lehetne mesélni róla, és ez egy ilyen nagyon intenzív, több lépcsőből álló munka volt, vagy munkák, zenék. Itt Budapesten is volt több alkalom. Latman Bélát is elhívtam, Nagy János zongoristát is, és a végén volt egy úgymond csúcspontja, amikor Londonban az Angel Studio-ba vettük föl az ő nagyszabású zenét, amiről aztán később kiderült, hogy minden idők legnagyobb költségvetésű indiai filmzene fölvétele volt, nagy londoni szimfonikus zenekarral, afrikai vokál.
0: Ki pont ezt akartam kérdezni, hogy ír filmekhez is?
1: Igen, igen. Sőt, több mint 1000 filmhez is. Ő már idősebb egy 10 évvel nálam, és És aztán, mikor volt egy bemutató koncert ebből Chennaiba, az egy 12 000 fő stadion, tehát óriási kultusza van, meg léptéke, várták ezt a lemezt, hogy amikor találkoztam a producerrel, akkor mondta, hogy kérdeztem, hogy mennyi példányban jelenik meg az a lemez, az indító példány 1 000 000. Na, úgyhogy ez most csak na, azért...
0: Na, picit más a lépték, igen.
1: Igen, ha az ember itt csinál a gitárnyakán, az így, akkor azt 1 000 000 indiai hallgatja. Viccet félretéve, ez egy nagyon izgalmas és érdekes időszak volt.
0: Volt az életed során még, hogy ennyire kiléptél a komfortzónádból, egy egészen más kultúrába csöppentél?
1: Tudod, amin fölkaptam most a fejem, ez a komfortzóna kifejezés. Volt megint csak különleges helyzet, és a komfortzóna az azért, hogy mondjam, más jut az ember eszébe, mert akkor nem érzi komfortosan magát, ha kilép belőle sokszor. Én itt annyira komfortosan éreztem magam. Tehát az a, most mondok egy másik vetületét annak ezeknek a ott léteknek, másfél órán belül szinte úgy elszálltam, annyira valami olyan érzés vett erőt rajtam, és ezzel a többiek is így voltak. És mikor már harmadszor voltunk, akkor már azért csodálkoztam, ez most így van tényleg, vagy csak én beképzelem. Tehát ott egyszerűen az az alapállás, legalábbis abban a körben, amiben mi mozogtunk, hogy örülnek, hogy a másik a világon van, dióhéjban. Most ez így lehet, hogy túl szépen hangzik, de mégis ez volt minden. Ezek a gesztusok talán azért is van, mert olyan sokan élnek egymás mellett. Persze a kasztrendszer miatt ez nem áll mindenhova, de tudják értékelni ezt, hogy ilyen módon lehet közlekedni, és ez a zene nagyon jó, hogy mondjam, talaj tud lenni. Érdekes, hogy ezután 2,5 év után nem sokkal egy teljesen más zenei világba, másik földrészre sikerült úgy bekerülni, hogy egy egész másfajta zenét szintén ilyen top művészekkel játszani. Ez Amerika volt, Németh Ferenc volt kint ezen a indiai lemezfölvételen is, bemutatón is. Ő vetette föl, hogy mi lenne Attilám, ha csinálnánk Amerikába is valamit amerikai jazzmuzsikusokkal, és akkor így jött az ötlet, hogy Russell Ferrantéval és Jimmy Heslippel, akik Grammy-díjas művészek és a Yellow Jackets zenészeiként ismer őket a világ, valami közös produkciót összehozni, Feri ismerte őket, és ez össze is jött. Az is ugyanígy baromi, simán, az a része, ami a emberi, zenei része, az olyan szépen, lendületesen jött össze, és ez elmondhatom végig erre a Ferenc Nemet László Attila projektre, vagy Attila László projektre, ez volt a lemezre írva, Bridges of Souls volt a címe az albumnak, és ez így ment végig, tehát az is egy ilyen érdekes, izgalmas, elég, hogy mondjam, jelentős feladatot a zenészre rovó együttműködés volt, aminek a lemezbemutató koncertje itt volt a Műpában végül is.
0: Akkor viszont adja magát, hogy ebbe bele is hallgassunk. Jöjjön ez a bizonyos felvétel innen a Műpából.

0: 2017-ben az év könnyű zeneszerzője díj az Artisiustól. Mire kaptad ezt?
1: Azelőtt nem sokkal készült el egy Big Band szerzői lemezen, Magic City címmel, és a Budapest Jazz Orchestrával és szólistákkal vettük föl többek között. Olá Kálmán zongorázott, Latman Béla basszusgitározott, de Veres Mónika is énekelt egy számomat, Charlie énekelt Big Band-del egy másikat, úgyhogy egy ilyen a Big Band muzsikának sokféle oldalát, színét megmutató zene, de nekem az a lényeg, hogy a saját zeném, tehát hogy szerzői lemez. Mindig ezeket kerestem, ezeket a feladatokat és lehetőségeket, hogy a saját dolgaimat különböző zenész partnerekkel, különböző zenei környezetbe tudjam megmutatni. Sokat dolgoztam vele, és nagyon boldog voltam, mikor megjelent. Ez a díj is nagy öröm, hogy azt hiszem, hogy ez hozzájárult ahhoz, hogy itt ezt az Artisius díjat akkor megkaptam.
0: Ha már a Big Band szóba került, ugye annak idén, amikor én a tanszakra jártam, akkor is te voltál a Big Bandnek a vezetője, és nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogyha oda bárki bekerülhetett. A fúvosoknak egyre könnyebb volt, hiszen ugye abból jó sok kellett egy Big Bandbe. De az, hogyha egy énekesnő odállhatott, vagy ki volt a bőgő, és a Big Bandben, az mindig jelentett úgy valamit. És tapasztaltál-e olyat az életed során, hogy valakit simán beültettél egy Big Bandbe, mert csodálatosan helytállt, de valamiért mondjuk a saját kis partidba meg úgy ítélted meg, hogy oda nem való. És ha igen, akkor mi lehet az oka? Hiszen nyilván nem az, hogy rossz muzsikus, mert ha az lenne, akkor a Big Bandbe se ülhetne bele, vagy fordítva. Hogy mi múlik?
1: Érdekes kérdés, jó kérdés. Most a másik oldaláról kezdem, tehát ez a saját zenekar, ez olyan, mint a család. Oda nem igen lehet bekerülni, csak teljes gőzzel és teljes elfogadással, zeneileg mondom. Emberileg is nagyon sok összetevője van azért, de igazából ott az, hogy valaki jól játszik, az egy nagy szerencse, és az nagyon fontos, de ott olyan kimondatlan szavakkal, kimondatlan nyelven kell egyet érteni, vagy gondolkodni egyformán, amit az érez, aki, hogy mondjam, zenekart alapít. A zenekar vezetőknek egy kicsit más a sorsa, ezt még Babos Gyuszival is beszéltünk erről, hogy ott az egy más kategória. Ő sokkal többet kell, hogy tegyen azért, hogy együtt maradjon, és működjön egy együttes, és ezt nem kell, hogy mondjam, ilyen nagy extra teljesítményként fölfogni, hanem ez ezzel jár. A Big Band zenében pedig most hadd utaljak tényleg itt az egyetemi zenekarra, aminek most már 37 éve vagyok itt a vezetője, és több mint 500 növendék tanult ott évekig. Ott pedig az a helyzet most Budapesten, hogy ezek egyetemista, nagyszerű muzsikusok, azt mondhatom, hogy a világon bárhova beültethetik őket, hiszen ez egy műfaj, ez a Big Band muzsika, és ott kották vannak, ott kottát olvasni, lejátszani, stílusosan nem részletezem, tehát nagyon magas szinten kerülnek ki zenészek. Egyébként ennek volt egy kézzelfogható bizonyítéka, vagy hogy mondjam, megnyilvánulása pont a műpába, most el is mesélem. Patty Austin Grammy díjas amerikai énekesnő volt a vendégünk a Jazz Showcase gála koncerten, és a Senior Big Band-del, akik a jazz tanszék korábban végzett növendékeiből és az aktuális akkori hallgatókból álló összeállítás, úgymond válogatott, akiket erre az alkalomra én hívtam össze. Bércesi Barbara kért föl ennek a nagyszerű sorozatnak itt a gála koncertjén való közreműködésre, és ott olyan történt, ezt gyorsan megpróbálom elmondani. Itt van egy zenekar, akiknek a tagjaival dolgoztunk régóta, van egy csodás feladat, műpa nagyterem, várjuk a kottákat. Egyszer csak megérkezik Dániából egy Paks Améta kotta, egy próbánk volt, hogy megnézzük. Ella Fitzgerald műsorát énekelte akkor Patti Austin jazz programot. Átnéztük a próbán a kottákat, úgy egész rendes, rendben volt. Jó, jó, ígéretes dolog volt részünkről is. Majd ugye vasárnap volt a koncert, péntek délután vagy este jön a hír, talán este érkezett a művésznő, hogy Ella Fitzgerald program lesz, de más számok. Úgyhogy hát ez egy nagyon kemény anyag, meg minden szempontból nekünk fontos volt, hogy ott az
0: tökéletes
1: legyen. Amerikából, tehát ott nem lehet, hogy mondjam, kitalálni dolgokat, vagy aranyoskodni. És akkor amerikai ritmus szekcióval, tehát három trióval jött, de a fúvósok az mind a mi hallgatóink volt, növendékeink voltak. És akkor kiosztották a kottát, Patti Austinnak akkor épp egy kicsit fájt a térde, felrakta az egyik lábát egy székre, kérte egy mikrofont a műpa próbaterembe. Első szám. És én vezényeltem, meg vezettem a zenekart. Első szám. Elkezdődött, csodásan megszólalt, lement az amerikai zongorista is, meg mindenki tökéletesen játszott. Tehát egybe volt, valami csuda volt, ahogy ez megszólalt. De hát azért kíváncsiak voltunk, hogy a művésznő, a Patti Austin mit szól hozzá, hogy ez great, next please. És ez így ment végig az egész programon. Szóval le a kalappal a magyar muzsikusok között, és volt a színpadon, a koncerten, ez a nagy teremben volt, óriási siker, mert ő mint előadó is egy különleges ász, tehát úgy tudja tartani a kapcsolatot beszéd közben is a nézőkkel, hogy az különleges. Egyszer csak bejön, és azt valami ilyesmit mondott, hogy azt mondja, a Señor Big Band, azt mondja, képzeljék, három napja voltam Amerikában egy zenekarral, vagy valamikor most a napokban, és ezt az anyagot játszottuk, és nekik nem volt meg. A Señor Big Bandnek megvan, és ezzel mutatta be a zenekart.
2: Why do I always have to come to Europe to hear the best jazz? What is that? We just did a concert in America with an orchestra that we thought was going to be like, you know, they were down south and it's like, oh, they're going to be really hot. They're going to get it. They didn't get it. But I come to Budapest and they get it. Woo! Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.
1: Tehát ez a How High the Moon című szám előtt volt. Hát ez egy legnagyobb elismerésnek számít.
0: Ráadásul egy olyan kultikusan Ellához köthető, amit ha egy picit is valaki Ella Fitzgeraldot életében hallgatott, azt tudja, hogy ez, ha Ella Fitzgerald, akkor is mondj öt dalt, akkor az ötben benne van a High the Moon.
1: Igen, How High the Moon.
0: Nagy, azt hiszem tízkörös, vagy nem is tudom, valami őrületeszket.
1: Pontosan.
0: Én
1: te ismered
0: tanulom,
1: is azt a régi, az eredeti
0: verzi.
1: Nem mond.
0: Borzasztó. Tehát rettenetes, elképp olyan anyag, amin tényleg meg, tehát egy életkevés, hogy ne fedezzen föl még az ember valamit benne, hogy az Ella hogy csinálta, elképesztő, tényleg elképesztő, az azt a csúcsa. De ha már szóba hoztad, van nekünk Patti Austines bejátszón 2014, január 11, ugye Patti Austin ének, Mike Ricciuti zongora, Imam Gregor bőgő, Peter Lübke dob, László Attila zenekarvezető, és hát ugye Señor Big Band, úgyhogy hallgassunk ebbe bele. Ja!

0: Igen, olyan csodálatos, hogy a jazz ugye pont arról szól, hogy az ember mindig a saját maga képére, képességére, tudására, tehetségére és egyébre formálja azt, amit énekel. De történetesen itt ez a egy-egybe ugye az Ella Scott van levéve, de ez itt ebben az esetben szerintem ez teljesen rendben van. Tehát szándékos. Senki, így van. Abszolút. Tehát senki nem gondolja azt, hogy
1: tiszteletadás.
0: Jaj, nem tud a Peti kitalálni egy másikat, hanem hogy amit te is mondasz, így van.
1: Az előtt, a alkalom előtt, amikor igen. Ezt az improvizációt énekelte.
0: Én tényleg a Rain Brown írta neki? Valami ilyesmit olvastam
1: ezt,
0: valahol.
1: Ezt a részét nem tudom. Hát ők a Ray Brown-nal ugye talán férj és feleség voltak. Igen. Most, hogy mit írt neki a Rain Brown?
0: Nem hangról hangra, de lehet, hogy egy ilyen vázlatosan.
1: Én nehezen gondolnám. Tehát ugyanúgy olyan jól improvizál más helyzetekbe a Ella Fitzgerald. Tehát ez valószínű, meg annyira spontán, hogy szerintem ezt ő akkor valamivel elénekelte így.
0: Igen.
1: Kiragadták, igen. És körbe rakták egy olyan nagyszerű hangszereléssel, Big Band arancsal, amitől ez, mint egy gyönyörű festmény, Rembrandt egy ilyen csodás keretbe került. Úgyhogy, de egyébként a Patty Austin, pont ő, énekelt egy duettet annó George Bensonnal.
0: Igen.
1: Moody's Mood,
0: igen.
1: Ahol szintén a James Moody-nak a szólója van levéve a számba, ugyanez a szisztéma. És ez egy nagyon híres fölvétel, ez pont Patty Austin volt, aki énekelte Benzonnal.
0: Csodálatos. De egyébként tényleg tátott szájjal hallgatom őket a mai napig, és nekem ők a csúcs. Tehát, hogy amikor új muzsikákat hallgatok innen-onnan, valahogy mindig azt érzem, hogy oké, de most egy picit vissza kell hozzájuk menni azokhoz, akik miatt én megszerettem ezt a műfajt. De kik miatt szeretted meg a műfajt?
1: Hát egyszerű lesz a kérdés, olyan szempontból gyorsan lehet rá válaszolni, mert neveket kell mondani. Sokkal több név van, de mondok neveket. A jazz műfajban nekem Herbie Hancock, George Duke, George Benson, Chick Corea, McCoy Tyner. Ezek voltak talán első körben a favoritok. Aztán jött még nagyon sok zenész hozzá. Azt már nem mondanám, mert hosszú lesz.
0: De és egyébként az első hangszered volt a gitár?
1: Nem, én hegedülni tanultam még gyerekkoromban 8 évig. Előtte zeneóvodába jártam Kaposváron. Aztán gitározni csak a építészkar elvégzése után kezdtem el tulajdonképpen így komolyan tanulni a konzin, ez 24 éves koromtól, és azóta tart ez az állapot.
0: Fix a ideám, hogy a legszórakoztatóbb emberek a világon a jazzisták, ezt mindig el szoktam mondani. Fura fazonok, nem? Tehát, hogy vagytok ti, de nekem mindig olyan érzésem volt, hogy te a jó fiú vagy a csapatban. Benned van sokkal több rendszer, mint a bolondokba, akik körülvettek a tanszak, a szó legédesebb
1: ételben. Világos, értem. Mondod.
0: És lehet, hogy összefüggésben van ezzel az éneddel, ahogy elvégezted az építést. Hát, tehát, hogy egy kicsit hogy jobban a földön állsz, mint egy átlagos művész ember.
1: Megtisztelő, hogyha nem a bolondok közül soroltál első körbe. De egyébként annyiban, hogy ezt, hogy professzionálisan csinálni, vagy zenekart működtetni, egy csomó olyan dologgal jár, ami majdnem, hogy logisztika. Megszervezni, úgy tárgyalni, úgy beszélni stúdióba hangmérnökökkel, vagy bár, de most így kicsit poentírozva mondva, ami igényli azt a fajta kapcsolattartást, ami visszatérve a tréfás megjegyzésedre, ami egy más dimenzió. És én lehet, hogy itt az építész karon tényleg ezeket megtanultam, és meg is kedveltem egyfajta ilyen rendet. Ezt a zenében nem keresem, nem úgy keresem, mondjuk egy hangszerelésnél nem jó, nem rossz, hogyha pontosan le van írva, és játszható egyből. Nem is erről a részéről beszélek, hanem ezt a bolondozást, így a jó értelmében a dolognak, ezt én nagyon szeretem. És a stílusa is egy ilyen zenekarnak, a tagoknak egymás között általában ilyen. Ott sok a jó kedv és a viccelődés, olykor nem annyira a lelkizés viszi a prímet. A másik, hogy azért én olyan stílusokat, meg műfajokat is csinálok, ami, hát említettük ezt a Charlie időszakot, meg azt a zenét, hát az egy rockgitározás, meg olyan számok. Nekem ez nagyon, nagyon közel áll. Kérdezted, hogy a jazz műfajban kik voltak az elsők, akik így megragadtak. Volt előtte előzménye, a Jimi Hendrix, Eric Clapton, Cream együttes, Zeppelin gyerekkoromban. Tehát ez azért nagyon közel áll, ez a, hogy mondjam, zsigeri zenélés. Valószínűleg mind a kettő irányzatba vagy stílusba közös az, hogy nagyon fontos része a ritmus. És akkor már is ez egy kicsit konkrétabb válasz a kérdésedre, hogy ez a ritmika, ez bizony, aki szereti, kedveli, csinálja, ott be kell, hogy jöjjön ez az ösztönösebb hozzáállás a zenében. Egyébként mondják, hogy a hangszer úgy szól, ahogy hozzászólnak, tehát úgy szól vissza. Ott nincs mellébeszélés, mert nem szólal meg. Vagy össze-vissza dolgok, vagy nem szép dolgok, vagy nem az kerül ki, nem az hallatszik, amit szeretne valaki. És hát ez sokszor az igazság pillanata. Akár generációk, akár nagy nevek, honlapokon, nem tudom, PR-ba, óriási, magas polcra téve, és akkor, amikor játszani kell, akkor derül ki, hogy mi az igazság. A koncertezésben, ebben a valós idejű koncertezésben gyakorlatilag azért lássuk be, minden alkalommal nulláról kell indulni. Ott elkezdődik, és aki hallgatja, az mindjárt 20 másodperc alatt, vagy másfél perc alatt eldönti, hogy ez tetszik-e neki.
0: Egyébként ez tök érdekes, hogy ha én megyek mondjuk a saját zenekarommal muzsikálni, akik szintén csodálatos zenészek, Frey Gyuri, Berdis Tomi, Juhász Attila, Dajka Krisztián, és még sorol Elek Pisti, de tényleg csodálatos muzsikusok, és tudod, mondjuk megérkezünk egy ilyen színpadhoz, és akkor hát az emberek azt nem tudják, hogy ők kicsodák, és akkor csak úgy nézik, hogy úgy most itt vannak ilyen emberek, akik most majd mit fognak csinálni, nem tudom. És egyszer csak elkezdenek játszani, és látom ezeken az embereken, akik egyébként oda jöttek valahogy a színpad környékére, hogy így fölkapják a fejüket, és akkor egyszer csak így jönnek közelebb,

0: Köszönjük szépen!
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz életvilág sztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának első részében az Orbai Lilla Quintet és a Botos József Quartet koncertjét hallották. Közreműködött Sebestyén Patrik, Uher Györfi Bálint, Barakonyi Bruno, Richter Ambrus, Stummer Márton és Hans Kornél, valamint Jáger András, Botos Lajos és idősebb Botos József. A felvétel az A38 hajón, illetve a Magyar Rádió 6-os stúdiójában készült 2025. február 2-án és 2004. október 30-án.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának második részében
2: Márkus Tibor 50. születésnapi koncertje hallható.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Köszönjük szépen.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

我说那就算了。做哪里想来就做，我的朋友。

0: Kedves hallgatóink! A Jazz koncertek ma esti adásának második részében
1: Márkus Tibor 50. születésnapi koncertjét hallották. A felvétel a Magyar Rádió Márvány termében készült 2006. december 22-én.
2: Ez volt a Jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Takajin. Tare. Takajin. Tak,

Tak, genetarek,

volt a Jazzlabor a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Jazzy Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.